0: gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Filmarchívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Film Archívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egy is volt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Filmarchívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 31-én a mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Horváth Burai Adrient, a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona igazgatónőjét hallják.
3: Azt szeretjük volna, hogyha egy kicsit megismeri az intézményünket nagyobb részt a város, illetve a megye. Próbáltuk így a Barátságvilágnapja alkalmából valami egyedivel és emlékezetessé tenni ezt a napot. És mivel nagyon jóban vagyunk a hozzátartozókkal, a dolgozóink is nagyon jó közösséget alkotnak, úgy gondoltuk, hogy ha meg tudunk mozgatni közel 200 embert, akkor megmozgatjuk őket, megmutatjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és körbeálltuk az intézményt egymás kezét fogva. Ez volt igazából a cél, hogy minél többen lássák, hogy ez egy jó hely. A kollégáim szinte mindegyikek nagyon büszke vagyok, mert borzasztó nehéz volt, hetek óta szerveztük már ezt a dolgot, ugye ennyi embert megmozgatni, a fenti emeleti lakóinkat lehozni, kerekesszékbe kitenni, szinte majdnem minden kollégám részt vett benne, de nagy részt a mentálhigiénés csoport szervezte meg, úgyhogy nekik egy hatalmas dicséret ezért.
2: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a balassagyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. Balogh László esperest plébánost hallják.
4: Iroda idő az nem változik, ez a hétfőtől pénteki 9-től délig, plusz szerdai napon a fő plébánián még a délután 3-tól 5-ig, tehát ezek mind megmaradnak. Az biztos volt, hogy egy délelőttöt át fogok menni a fő plébániára, hogy ott kiszámíthatóan ott találjanak, ha valaki velem, konkrétan velem akar találkozni, és ez nagyon úgy nézem, hogy ez a szerda lesz. Ezt azért mondom, hogy akkor ez talán egy kicsit akkor terjedjen el, de hogyha valaki meg akar találni a többi időpontban, akkor meg ide is átjöhet. A 4 felsorolt falu, tehát még egyszer Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc, ott sem változnak a vasárnapi időpontok. És ugye általában úgy mondhatjuk azt, hogy egy hónapban 4 szentmise van, vasárnap, néha van 5. De a szisztematikusan fel van osztva, tehát én november 1-ig már látom azt, hogy ki mikor hova megy. Tehát ezt már tavasz óta ezen dolgoztunk konkrétan, és köszönöm ezek a munkatársaknak, mind a Szent Háromság plébánián, mind itt, akik ebben részt vettek, hogy lássuk, hogy még egy szentmisét sem kellett arrébb tenni, de ebből a 4 vasárnapból egyszer havonta, még egyszer mondom, szisztematikusan előreláthatóan fel van az, hogy akkor igeliturgia lesz. Tehát itt Kmeti Zsolt diakonus ugye itt lép a képbe.
2: 2 nap alatt 2-szer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni Pásztorról a Mátrában lévő Gortva jó járt kilátóhoz, majd a visszaúton a Sziklás Lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel kétharmadát tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen három távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren.
1: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: nekem nem kell.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 31-én a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátság Világnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrián igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Horváth Burai Adriánt, a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona igazgatónőjét hallják.
4: Azt szerettük volna, hogyha egy kicsit megismeri az intézményünket nagyobb részt a város, illetve a megye. Próbáltuk így a Barátság Világnapja alkalmából valami egyedivel is emlékezetessé tenni ezt a napot, és mivel nagyon jóban vagyunk a hozzátartozókkal, a dolgozóink is nagyon jó közösséget alkotnak, úgy gondoltuk, hogy ha meg tudunk mozgatni közel 200 embert, akkor megmozgatjuk őket, megmutatjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és körbeálltuk az intézményt egymás kezét fogva. Ez volt igazából a cél, hogy minél többen lássák, hogy ez egy jó hely. A kollégáim szinte mindegyikek nagyon büszke vagyok, mert borzasztó nehéz volt, hetek óta szerveztük már ezt a dolgot, ugye ennyi embert megmozgatni, a fenti emeleti lakóinkat lehozni, kerekesszékbe kitenni, szinte majdnem minden kollégám részt vett benne, de nagy részt a mentálhigiénés csoport szervezte meg, úgyhogy nekik egy hatalmas dicséret ezért.
1: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a balassagyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. Balogh László esperest plébánost hallják.
5: Iroda idő az nem változik, ez a hétfőtől pénteki 9-től délig, plusz szerdai napon a fő plébánián még a délután 3-tól 5-ig, tehát ezek mind megmaradnak. Az biztos volt, hogy egy délelőttöt át fogok menni a fő plébániára, hogy ott kiszámíthatóan ott találjanak, ha valaki konkrétan velem akar találkozni, és ez nagyon úgy nézem, hogy ez a szerda lesz. Ezt azért mondom, hogy akkor ez talán egy kicsit akkor terjedjen el, de hogyha valaki meg akar találni a többi időpontban, akkor meg ide is átjöhet. A 4 felsorolt falu, tehát még egyszer Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc, ott sem változnak a vasárnapi időpontok. És ugye általában úgy mondhatjuk azt, hogy egy hónapban 4 szentmise van, vasárnap, néha van 5. De a szisztematikusan fel van osztva, tehát én november 1-ig már látom azt, hogy ki mikor hova megy. Tehát ezt már tavasz óta ezen dolgoztunk konkrétan, és köszönt ezek a munkatársaknak, mint a Szent Háromság plébánián, mind itt, akik ebben részt vettek, hogy lássuk, hogy még egy szentmisét sem kellett arrébb tenni, de ebből a 4 vasárnapból egyszer havonta, még egyszer mondom, szisztematikusan előreláthatóan fel van az, hogy akkor igeliturgia lesz. Tehát itt Kmeti Zsolt diakonus ugye itt lép a képbe.
1: 2 nap alatt 2-szer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek, ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost, majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni Pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a Sziklás Lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbizottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel kétharmadát tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen három távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Időjárás.
1: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
2: Közlekedés.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
3: Halló, halló, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok, kedves megafonistáink! Elindulunk szépen, ahogy csillag megy az égen, így 6 óra után héttel. Megkíveselkedünk. Jó, Oli csak Ádámot halljátok. Karvas Annyi itt van, és hát igen, a hőkupola az itt a rendszerünket, és egy picit lehet, hogy itt megizzasztja már most, ki tudja, mi lesz még, úgyhogy az esetleges hang kellemetlenségekért már most elnézést kérünk a következő napokban. Dolgozunk rajta, de telefonom most itt van, Sanyikám. Jó reggelt, halló!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Július utolsó napja van, július 31-e péntek van, igen, és hát kitartást ebben a nagy-nagy hőségben, meg a melegben, ami vár ránk az elkövetkező napokban, nem lesz ritka a 40 fok, tudjuk jól, úgyhogy sok-sok folyadékot tessenek fogyasztani. Na nézzük, hogy kik a névnaposok ezen a 31-i, július 31-i pénteken. Ez az Oszkárok, a Batu, aztán a Dea, Ellen, Fabrizio, German, Helena, Ilka, valamint Ignác, ők a névnaposok, de köszöntjük nagy-nagy szeretettel természetesen a születésnaposokat is. Sok boldogságot nekik, kellemes időtöltést viszont már mindenkinek az elkövetkező 4 órára, hiszen ahogy megszokhattátok tőlünk az elmúlt közel 10 évben, igyekszünk mindig jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb témákkal szolgálni nektek a 95.7-en és a 91.9-en.
3: Köszönhető ez nekem, így van, köszönöm Karvas Annyi, úgyhogy mondom is, hogy mivel fogunk foglalkozni ezen a szép pénteken. Ha péntek van, akkor programajáros péntek, úgyhogy átmegyünk a másik oldalra, mert hogy egy nagyon fontos esemény az, ami a hétvégén vár rátok, és nagyon klassz lesz a történet. Megyünk Ipoly Balogra, mert hogy ugye a 22. Szent Korona ünnepet tartják a hétvégén, ez egy nagyon fontos, és hogy mondjam, igen, szakrális is, könyvműfaj is, tehát, hogy ez egész egy tökő történet, és fontos itt a térségben, úgyhogy beszélgetünk a programokról majd Cibulya Márkkal, ugye vele minden évben egy picit át szoktuk beszélni azt, hogy tényleg mi várható. Most egy kis különlegesség van, erre is rá fogunk majd térni. Aztán hívjuk, ami ho-ho-ho, fő-fő-fő horgászunkat, Piros Lacit, és beszélgetünk vele a Dunáról, mert hogy valami iszonyat az, amit ugye lehet a híradásokban hallani, látni. Nyilván ti a Duna mellett élők, a váciak, a gödiek, a dunakesziek tudják azt, hogy mi van, mert hogy kimentek és látjátok. Ugyanakkor azért itt nekünk van egy másik részünk is, ahol a hallgatók vannak, úgyhogy most a piros lesz a mi szemünk, és föl is hívjuk a figyelmet azért egy-két dologra, mert hogy küldött egy videót is nekem egy pár napja, hogy ez azért nem veszélytelen dolog az, hogy most itt nekiindulunk, és akkor átsétálgatunk a Dunán, úgyhogy erről is majd fogunk vele beszélgetni. Úgyhogy így állunk össze, elvileg Norbertó is érkezik, majd valamikor beesik, VBT is itt van, viszont most a Gere Józsira mondom, hogy ő most nincsen egy-két napig, majd jövő héten fog visszatérni, de majd átbeszélünk egy-két dolgot így ketten-hármon közösen. Úgyhogy jön meg a slágerekkel.
6: Legyen.
3: Indulunk is.

Jó rádiózás mindenkinek, folytatjuk a reggelünket, még pedig a Beatles-szel, 1968-ba viszünk vissza benneteket, nagyon fontos dátum, július 31-e, mert hogy ugye a londoni Trident stúdióban a Beatles 4 felvételt vesz fel Paul McCartney új dalából, a Hey Jude-ból, nagyon-nagyon fontos, és történelmi nap ez, egyébként érdekesség, hogy igen, tehát... Még mindig 4 sávos felvevőket használta az EMI, viszont ők már egyébként 8 sávossal dolgoztak, tehát hogy technikailag már a friss stúdióban is azért bedörrentették itt a rendszereket, úgyhogy tényleg ez akár zenetechnikai szempontból is egy fontos dátum, úgyhogy hát belehallgatunk nyilván ebbe a csodaszép dalba, és akkor jön erről egy-két érdekesség, úgyhogy továbbra is tartsatok velünk. Hey.

0: Milyen szép kis nóta ez, ugye?
1: Kellemes, megnyugtató, olyan, nem tudom, egy kis összebújós.
0: Azaz, de egyébként nem szerelmes dal, úgyhogy csak óvatosan, mert ugye 68-ban jelenik meg, augusztusban, és ugye a legnagyobb slágere lett. Az USA-ban 9 egymást követő héten vezette a Billboard listát, ami akkoriban abszolút rekordnak számított a zenekar életében is. És ugye a sztori azaz, nyilván a Beatles rajongók tudják, de akinek... Igen, hát ugye minden újszülöttnek ugye minden vicc új. Ugye McCartney nótáról van szó, és ugye Julian Lennonnak, ugye John Lennon kisfiának írta, és akkor kezdett vele dolgozni ezen a nótán, amikor John és az első feleség ugye Cynthia elváltak, és ugye az volt a célja ezzel a dallal, hogy bátorítsa a kisfiút ebben a nehéz időszakban, és ugye nem is Hey Jude volt, hanem Hey Jules volt a címe a dalnak, ugye a Julian beceneve után, viszont Paul később ezt megváltozott, és úgy érezte, hogy a Jude az jobban énekelhető, meg gyakorlatilag dallamosabb is.

Egyébként érdekes, hogy John Lennon sokáig azt hitte, hogy Paul valójában neki írja a dalt, és ugye úgy értelmezte a szöveget, hogy az ő új kapcsolatára, Yoko Onóra utal, de hát aztán végül is kiderült, hogy nem. 7 perc, nagyjából ugye 7 perc 11, ez brutálisan hosszúnak számított akkor, pláne, hogy kis lemezről is van szó, de hát ennek ellenére nagyon sokan játszottak, és ugye a leghíresebb része a dal végén hallható, amikor megy az a kórus, hogy egy 36 tagú zenekar közreműködik, ugye muzsikusok nem csak hangszereltek, hanem közösen énekeltek és tapsoltak, és azért, hogy egy ilyen szép vége van az egésznek, dupla gázsit is kaptak, mert hogy ugye az instrumentális munkákon túl énekelniük is kellett.

0: Na nézzük akkor, mi minden történt július 31-én, kedves hallgatók. Hát igen, valószínűsíthetőleg ezen a napon, 1849-ben Petőfi Sándor meghalt a segesvári csatában. Most ez vagy igaz, vagy nem igaz?
1: Vagy nem.
0: Ugye? Ugye ezt tanultuk, Sanyika, te is ezt tanultad, hogy a töriből te faktos voltál, ezt tudnod kell, ugye? Vagy irodalomból.
1: Igen.
0: De hát nem tudjuk, hogy ez így volt-e, vagy nem. Minden esetre bizonyos történészek datálják azt, hogy akkor júli 31 volt az, amikor eltűnt a ködben, lehet azt mondani, drága Sándorunk. Na, mai napon születik Louis de Funès, vagy Louis de Funès, francia komikus színész, akit én imádok. Tehát szerintem nincs olyan ember, aki egy picit nevidulna föl, hogyha lát egy Funès filmet, én azt mondom. Én nagyon szeretem, és ez nekem megunhatatlan. Tehát valaki ugye Bud Spencer, Terence Hill rajongó, ugye?
1: Mint Angyalka például.
0: Angyalka az? Nem is emlékeztem, mert tényleg?
1: Nagyon. Hát az összeset néztem mindig. És amikor tudod, egy időben elkezdték ismételgetni a kereskedelmi csatornák, egyik is másik, és de ugyanúgy nézte. De ugyanolyan, bocsánat, bolond, mint én a Dallas irányában.
0: Igen. Vagy én a Funès filmekkel, mert hogy egyszerűen nem tudom megunni a szárnyát, vagy combját, a Saint-Tropez csendőrtől kezdve, a káposztalevesen át. Tehát, hogy én egyszerűen úgy vagyok vele, hogy megőrülök, hogyha látok egy ilyet, és leragadok, és már 1468-szor láttam, de mégis. Na, ma van a rendszergazdák megbecsülésének a napja is, július utolsó pénteke szokott ez lenni, úgyhogy hát gondoljunk jó a rendszergazdákra, kedves bárhol dolgozók, mert nem mindig magától értetődik az, hogy benyomtok egy gombot, akkor az úgy működik. Jó? És akkor megy a számítógép, nem és bizony. Akkor van levelezés, meg izé, hanem az, hogy működjön a, nem tudom én, POP, meg az SMTP szerver, meg a háttér, meg minden, meg a router.
1: A főnököknek üzenném, hogy igen. Vigyázzatok, mert ő az összes titkotokat tudja.
0: Hát, ha nem is az összeset, de igen. Van a kezükben hatalom, úgyhogy őket is innen üdvözöljük a Megafon stúdiójából. Na, és akkor megyünk egy régi Nógrádot megnézzük.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1985-ben megyünk vissza. Mit csináltál ilyenkor, Sanyika, 1985-ben? Ki tudja?
1: Hát, figyelj, 10 éves voltam.
0: Igen, jó idő volt honton, biztos akkor a srácokkal kim voltál, nem?
1: Igen, és hát tudod, én 83-tól 86, nem is tudom, ilyen szeptemberig, ugye úgy jártam a Vakok Általános Iskolájába, hogy minden nap hontról Pestre, tehát...
0: Aha, akkor lehet, hogy már utaztál mondjuk az ilyenkor.
1: Hát ilyenkor nem, nyári szünet volt, tehát tudja, hogy honton volt.
0: Akkor bulisztám. Na, érdekességet hoztam vettek, kedves hallgatók, meg Sanyi neked is, ugye 85 július végi cikk, és ugye arról szól, hogy kánikulai vízhelyzet a megyében. Érdekes a történet, hogy a napok óta tartó kánikula ellenére megnyugtató híreket kaptunk a Pálfalvai Kálmántól, a Nógrád megyei víz és csatornamű vállalat igazgatójától. A medence vízkészlete a tavasz és a júliusi esőzések következtében elegedőnek bizonyul a csúcszezonra is. A vállalat kezelésében álló kutak 350 ezer köbméterrel több vizet adtak a múlt év hasonló időszakához képest. Ugye Nógrád megyei szemléről van szó, itt a balassagyarmati rész az annyi, hogy igen, a 200 vízbeszerző hely nagy része közvetlenül fogyasztásra alkalmas vizet ad, míg a balassagyarmati területen több tisztító mű biztosítja az egészséges folyadékot. Dejtáron beüzemelés alatt áll a legújabb víztisztító állomás, mely nagybérték, mely javítja majd a megyem nyugati részének ellátását. És akkor hasonlítsuk össze, mert hogy ugye azt írja, hogy megvan a vízellátása a kánikulai helyzetben is. Megnéztem, 28-30 fokot ír a Nógrád ekkor. Tehát, hogy
1: és
0: ez kánikulának számít, és hogy milyen érdekes az, hogy most már megint bedörren még egy hőkupola, rekord alacsonyan vannak a folyóink, tavaink, mindenünknek a vízszintje.
1: Meg valami kiszáradt.
0: Igen, abszolút. Itt van az, hogy akkor most már a DMRV ZRT és ugye korlátozást helyez kilátásban, már napokkal ezelőtt az önkormányzatok ugye felhívták a figyelmünket arra, hogy hát érted, ne menjen a világba a víz, és csak óvatosan. És mennyire érdekes ez, hogy hogyha a 85-ös helyzetet nézzük. Mi, Sanyi?
1: Igen, eltelt 40 év, és mindig olyan távolinak tűnt egyébként, tehát anno sok ilyen podcastet hallgattam, hogy vízhiány, stb. És olyan kicsit olyan, bocsánat, elképzelhetetlennek tűnt, és hogy vízkorlátozás, meg hogy már nem lesz víz, mitől, és itt vagyunk, és elért bennünket ez is, sajnos, és tényleg én is mindenkit csak kérni tudok így az ételen keresztül, hogy ne pazaroljuk a vizet, tényleg a legfontosabbakra használjuk. Tudom, hogy kell, meg jól esik, meleg van, akár többször lezuhanyozni napközben is, aki megteheti, otthon van, vagy bármi egyéb, de óvatosan, mert nagy szükség van a vízre, hogy ne legyen nagyobb korlátozás, ne legyen vízhiány, mert nincs utánpótlás, tehát itt az a baj, nincs csapadék,
0: hát persze, persze. Igen, úgyhogy lesz erről még szó szerintem, sőt a mai napon is már ezzel a témával fogunk foglalkozni. Tényleg egy érdekes összehasonlítás volt az, hogy 85-ben 30 fok környéke van, és ugye kárnikuláról írt a cikk szerzője. Hát igen, 40 év alatt azért változott a történet, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és ahogy mondta Sanyi, és spóroljunk a vízzel.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
9: Nem vagy normális.
8: Ez az egész egyfajta újjászületés.
10: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
11: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati matiaknak is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni Pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbizottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
13: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
13: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü.
9: Start menü.
12: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
9: Nagyot szól.
14: Elmúlt 7-3 perccel, 7 óra 3 a hírek után visszatértünk, itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek, szép pénteket, Olicek Ádámot halljátok a Megafon két frekvenciáján. De nem vagyok egyedül, mert hogy továbbra is itt van Karvaj Sanyi. Sándorom, jó reggelt neked is.
15: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Így van, július utolsó napja van, július 31-e péntek van, remélem mindenki jól van, most ilyenkor még egy picit lehet hűsölni, tessenek szellőztetni, aztán majd napközben úgyis be kell zárni az ablakokat, a klímával is óvatosan, meg hát a vízzel is, de fogyasztani a vizet, azt nagyon-nagyon ajánljuk, és kötelező is kell is, mert nagy meleg várható ma is, és hát persze türelem az utakon, meg sok-sok kitartást mindenkinek.
14: Bizony, úgyhogy megyünk, jönnek a megoslágerek, Norvika is mindjárt érkezik, és aztán programot ajánlunk nektek a tervek szerint.

0: gone.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Norbika, itt van.
2: Szép reggelt, sziasztok.
1: Éppen nézi a turmixomat.
2: Na milyen jól néz ki, nézem az összetevőket, hát itt a
1: igen,
2: nagyon...
1: narancs, répa, alma, gyömbér.
2: Kérlek szépen, hiányzik ebből bármi is?
1: Nem, jó. A szeretet is benne van.
2: Ötlet egy lennének, de szerintem ez így jó, ahogy
1: igen.
2: Van.
1: Igen, na gyerekek, most vagyok, akkor Norbika, és itt Norbi. Van, és itt van a trió is, így van. Programot ajánlunk, jó?
2: Próbáljuk meg.
1: Így van. Mégpedig évre erről szoktunk beszélgetni, ugye ez nem más, mint a Szent Korona ünnep Ipoly Balogon.
2: Ez így van.
1: Ugye szombaton és vasárnap, ez a 22. Szent Korona ünnep a Kápolna dombon, illetve az Árpád kori templomban. Ugye egy ilyen kétnapos történet szokott lenni ez. A szombat az általában ilyen bulizós, ilyen bulizós.
2: Ilyen mai?
1: Ilyen bulizós, igen, igen, abszolút. Tehát, hogy ilyen, ilyen gasztronómia, zene, tánc, minden.
2: Vigalom.
1: Vigalom.
0: Nem,
1: és így van, csuhalja. És ugye vasárnap is szokott lenni ugye az a szakrálisabb, a történelmibb, a hagyományosabb, a vonulósabb. És ugye ez a kettő így tevődik össze. Én tavaly voltam, azt hiszem, ha jól emlékszem, majd tavaly előtt, de nagyon klassz, nagyon meghitt történet volt a múlt évben is. És ugye, hogy hát miért? Ezt mondjuk el a hallgatóknak. Szent Korona, Ipoly Balog.
2: Hogy miért van itt?
1: Igen.
2: Mert itt őrizték a Szent Koronát.
1: Ó, kapsz egy bumedlit.
2: Hát ezt az előző évekből azért már megtanulhattam, hiszen néhányszor beszéltünk róla.
1: Kapsz egyet, Norbi!
2: Elég nagy dolog. Szerintem az annak idején kevesen tudták, mikor elindították ezt az egész hagyományőrző programot tulajdonképpen, vagy megemlékezést.
1: Igen. Ugye... Itt volt ez a Vencel, aki tudja, a magyarok nagy része nem ismert el törvényes uralkodónak, mert hogy nem koronázták meg a Szent Koronával. Erre ugye 1304. augusztus 10-én került sor Asztérgomba. Ezután Vencel király és küldöttsége a koronával elindult Csehország felé. Így értek el augusztus 14-én Balogra. Úgyhogy Vencel egy Balug nevezető földesúrnál szállt meg, a koronát pedig a templom szószéke alatt található vakablakba helyezték, éjjel pedig katonaság őrizte.
2: Az igen. Mondjuk azt nem értem pontosan, miért tett ekkora kerülőt.
1: Én se.
2: Miért erre indult, ha ő mondjuk Prágának ment volna?
1: Na, hülye volt, nem tudom. Nem volt még GPS, érted? Erre vitt a ló.
2: Ezt a gombol Balognak, ez egy komoly kitérő. Na, igen, mindegy is.
1: Na, és ugye az
0: esemény... Tudod, hogy mennyit gondolkodtam azon,
1: na?
0: Hogy Prágában ott van a Vencártér.
1: Igen.
0: És hogy ki lehetett az a Vencártér?
1: Hát ő. Lehet. Igen, bár lehet, hogy többen...
2: Valószínűleg. Ezen a néven az
0: köszönöm, hogy felnyitottad a vak szemem.
1: És ami a fontos még, ugye, hogy ezt nem felejtették el a balogiak mind a mai napig, hogy ott volt a korona, és ugye miután ez megtörtént, alig 160 évvel 1464-ben Mátyás királyunk kiadta rendeletét, mely kimondta, örökítessék meg minden olyan jelentős esemény, amely fontos a magyarság történelmében. Így került 1464-ben elsőként az Ipoly Balogi erőtemplom tornyára a korona másolata.
2: Nem semmi.
1: Milyen szép történet ez? És hogy annyi ugye, hogy aztán 2005-ben jött a Szent Koronának a hiteles másolata, azt megcsinálták, és aztán ugye ilyentől kezdve, ez már a 22. alkalom, hogy erre megemlékeznek ilyen formán a balogiak, úgyhogy Cibolya Márkot mindjárt hívjuk, és elmondja a program részleteit.

0: Itt vagyunk, és akkor átmegyünk az ipari másik oldalára. Hát ezekben az időkben nem hiszem, hogy olyan magas a vízszint, akár át is tudunk rajta sétálni szépen. Igen, igen. Sajnos.
1: Hát sajnos, igen, és igen. Az Magyarország összes folyója kb. Így viselkedik. Most nagyon igen. Bízom benne, hogy
0: fogunk majd a piros, megváltozik. A pirossal beszélni majd 8 óra után, azt mondom neked is, hogy mi van a Dunán, mert hogy igen.
1: Nem
0: de,
1: vicces.
0: De most nem ott vagyunk, hanem nem. A programajáros péntekünk van, és átmentünk Felvidékre. Imádó, szeretett Ipoly Balog településünk felé veszük az irányt, mert hogy a 22. Szent Korona ünnepet tartják holnap és holnap után, úgyhogy ezt ajánljuk a számotokra. Egyrészt azért, mert a szombati nap, ahogy mondtuk az előbb, egy jó pofa történet lesz. Mindjárt nem mondja majd nekünk Cibolya Márk, aki benne van a szervező brigádban, hogy kik fognak majd föllépni, de a lényeg, hogy ilyen zenés, hagyományőrzős, népzenés, könnyűzenés, gasztropartis, tényleg ünnep lesz, egy kis szórakozása, hogy ezt kell, kiállításokkal vásárolod mindennel, és emellett ugye a vasárnapi nap lesz az, amikor tényleg, ugye, ahogy mondtuk, a Szent Koronának a mását, az ugye elviszik, elindulnak a kis parkocskából, és onnantól kezdve elmennek az Árpád-kori templomig, aha, akkor ott van a mise, egy nagyon-nagyon gyönyörű templom, tehát én imádom az ilyen régi Árpád-kori, ilyen, tudod, ilyen erőtszerű templomokat, nem is tudom, hol Nógrád, Sápon, ott is gyönyörű, szép templom van, nagyon szeretem.
1: Van egy pár Árpád-kori templom, de szoktam menni jobbra-balra az úton, azt látom, mit olyan Balaton környékén is ki van táblázva, vagy Árpád-kori templom.
0: Csak ha a 22-esre mész ki, mennyire bar, hogy Tereske, és akkor ott is van, tehát nem kell mesztere venni. A gyönyörű, szép egyébként az egész esemény is, úgyhogy mi vár rátok, és mi ez, mikor és hol, mert hogy lesz egy különleges ünnepi hangverseny is, ami azért érdekesnek hathat, ugye ez a Mohács 500, ez egy újdonság, erről is beszélgetünk a Márkkal. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Ciao.
2: És a hallgatókat is.
0: Na, hát akkor ajánljuk a programot, kérlek szépen a hallgatóknak, mert hogy tényleg nagyon sok mindennel készültök, egy különleges hangverseny is lesz, ahogy azt mondtam, hogy akkor hogy álltok össze, kezdjük a szombattal.
2: Igen, tehát hogy ez egy kétnapos rendezvény, és ugye a szombati nap az, ami inkább ilyen a szórakozás és a bulinak az időpontja, a vasárnap az pedig inkább a lelkiségé így külön választott, tehát mindenki megtalálhatja magának valót. Szombaton 10 órakor kezdünk, lenne a Kápolna dombon, ez ugye kint van a település szélén, egy ilyen nagyon szép kis környezetben, bár most megmondom őszintén, egy kicsit ilyen nagyon látszik rajta, hogy nem sok eső esett mostanában, de hát majd megtöltjük élettel, és akkor azt talán felviszi a helyet, tehát ilyen 10 órakor kezdünk, összesen 14 csapat jön kolbász sütni, ezek önkormányzatok, akikkel jobban vagyunk, vagy testvértek, az települési kapcsolaton, vagy pedig egyszerűen csak jó kapcsolatokat ápolunk, tehát jönnek itt Székesfehérvártól egészen nem tudom én most mondjam, itt az Ipoly mentén, tehát ugye határon túl és határon belülről jönnek önkormányzatok, kolbászütünk, és az a jó benne, hogy ezeket a kolbászokat meg is lehet kóstolni, tehát aki kilátogat, az meg tudja kóstolni. És addig, amíg sülnek ezek a kolbászok, meg persze ott lesznek még mindenféle töltőversenyek, meg mi egymás, addig fog szólni népzene, a húros banda fogja húzni a talpalávalót, lesznek énekesek, együttesek, akik közben ugye zenével, énekkel tartanak minket jól. Tehát ez van ugye délelőtt, szombat
0: azon délelőtt. Okoztunk, most összenéztünk a kolbász alatt Norbival, hogy mennyire, hogy mondjam, klasszik, és mennyire jó, ugye? Tehát, hogy nem kell több, nem kell mindig ilyen fancy kaják, meg bármi, hanem emlékszem rá, amikor én honton is voltam egy ilyen adventi karácsonyi forgatagban, kaptam egy pár füstölt, sült szarvaskolbászt, azt hiszem mustára,
1: hát
0: meg kenyélre,
1: és különlegesen dolog.
0: Ennyi volt, hogy én mondom, kész, nem kell több a kolbásznál,
1: hát
0: gyerekek.
1: A szarvastól meg pláne nem.
0: Akár meg az is. De minden zárója bezárva, úgyhogy jó választás volt ez a fajta gasztrovonal, Márk, én már megvettem.
2: Köszönjük szépen. Na és utána pedig folytatódik, inkább így a családok felé és a gyerekek felé fordulunk a ilyen egy óra környékétől, amikor különféle ilyen gyerekeknek való programok vannak, amúgy nagyon jó a családoknak, mert hogy a gyerekek el vannak a kis műsorral, és ugyanott abban a térben van, ahol maga ez a verseny is folytatódik, tehát ugye ott vége lesz a versenynek, lehet közben esetleg megkóstolgatni a különféle söröket, így zárójelben megjegyzem apukáknak, anyukáknak, a gyerekek meg élvezhetik. Lesz mese, Székely mese mondó a Csernyikszende, lesz egy mesezene.
0: Nagyon jó.
2: Lesz mesezene, előadás, amiben még lufi hajtogatás is lesz. Lesz egy csoki show, amikor is egy mókamester több kilónyi csokoládé fog kiosztani a gyerekek között, és persze mindezt megfűszerezve mókás programmal, illetve a Kutyon Fitt társulat is egy ilyen interaktív mesét fog előadni.
0: Jók ezek a nevek, nagyon szerettem. Igen.
2: Na és ugye hát ez van ugye a szombat délutánban, ez körülbelül egy fél hatig tart, és utána 6 órától átvonulunk a nagyszínpadra, ahol Siklós és bandája fog zenélni, azután talán itt az önnyéken is, mert már a nevük a Karizma együttes.
0: Ó, igen, hát sokszor volt már vendégünk is, így van itt a műsorban.
2: Így van, hiszen ugye ők Ipolybalokhoz kötődnek, és este pedig ugye a Republik nagy koncertje lesz, amire szintén mindenki sok szeretettel várunk, aztán pedig egész hajnalig zene
0: bulika.
2: És szórakozás.
0: De mondjuk a részvevőknek, hogy nem szétcsapni magatokat, mert másnap délelőtt már ünnepi köszöntő van a parkban.
1: Nagyon köszönjük a figyelmeztetést.
0: Ugye, Márk, ugye?
2: Természetesen, na. Így van, majd meg lehet nézni az arcomat, hogy milyen
1: ha napszemüvegben leszel, az már gyanús.
0: Igen.
2: Na. Igen, szóval igen, és akkor jön a kibulisztuk magunkat, és jön a vasárnap, ami abszolút a lelkiségről fog szólni. Fél 10-kor a Szent Erzsébet Parkban találkozunk, ott lesz egy ünnepi köszöntő, illetve hogy az Eszterházi, Gróf Eszterházi Jánosnak a szobrát megkoszorúzzuk, és ezután pedig onnét a Szent Korona másolattal elindulunk a templom felé egy menetben, egy díszmenetben elindulunk az Árpád-kori templomba, ahol egy ünnepi szentmise lesz, és a szentmisét követően ugye lesz egy kis technikai ebédszünet, és délután 4 órakor pedig lesz egy ünnepi hangverseny a templomban.
0: Na, ez a Mohács 500!
2: Ez a Mohács 500, igen. És megmondom, őszintén elkezdtem keresgélni a neten is, hogy hol vannak programok, és így Mohácson kívül nem igazán láttam, pedig szerintem tehát azért a Mohácsról is érdemes megemlékeznünk, és tehát mi a zenén keresztül próbáljuk ezt megfogni. Méghozzá, és ebbe pedig meg kell említenem Pászti Károlyt nevét, aki a Van Ipolybalogon egy Szent Korona kórus nevezetű együttes, énekkar, ugye, amit talán már hallottatok róla.
0: Hogyne, hát én mindig látom azt, hogy mindig megy a fotó, megy a ide, hopp, és akkor indulnak ide-oda-oda, úgyhogy mindig szoktam őket látni.
2: Így van, és hát Karcsi, ami másodkar nagyunk, és az ő fejéből pattant ki ez a nagyszerű koncert ötlete, és egészen odáig ment, hogy szervezett egy zenekart, amit most fog úgymond megalakulni, egy Szent Korona Kamara zenekar, ahol nagyszerű zenészek fognak közreműködni, és szólisták is, meg kell említenem, ugye, ha már Balassagyarmat környékéről beszélünk, Takács Lillát.
0: Hát ugye rovatvezetőnk a feleséget, tehát azért itt azt el kell itt a
1: család
0: érintettség van, igen, a rádió belül.
2: Igen. És Balázs Péter szintén operaénekes, tehát egy nagyszerű zenei élmény lesz, és megpróbálunk mindenkit elkalauzolni abban az időszakban, tehát ugye az 1500-as években.
0: Okay.
2: Remélem, hogy ez egy
0: különlegesnek hat szerintem mindenképpen.
2: Igen, és én mindenkit buzdítok, hogy aki tud, az jöjjön a két napból bármelyikre, vagy mindkettőre. Sok szeretettel fogadunk, várunk mindenkit, és hát remélem, hogy megfelelő élményt fogunk tudni biztosítani mindenkinek.
0: Márk, legyen így, köszönjük szépen, nem zárom ki, hogy nem találkozunk vasárnap majd az ünnepen. Jó, és akkor beszélünk.
2: Na, jó van, szuper.
0: Jól
2: szuper,
0: van, köszönöm. Szia, mindenki. Jó
1: napot, hello!
2: Sziasztok!
0: Na, gyerünk, menjünk! Összehozunk egy kék halált. Mohács 500 kék halál.
1: Jaj, nem már. Ez ebben az kapcsolatban elég szomorú hangzik.
0: Jól fog hangzani, hogyha a Varga Bíró Tamásról van szó. Hidd el, olyan kék halált rittyentenénk ott csak na. Majd az ünnepi hangverseny, és közben adunk egy élőt.
1: Mondjuk ez nem kétséges.
0: Nem, szerintem. Mi van?
1: Négykor
0: kezdődik. Hát egy kis szó, de majd belecsúszunk majd, de Marci szerintem úgyis most elvonott Gárdonyban.
1: Átenged egy negyed órát.
0: Hát, mert nem tudom, mit csinál most, úgyhogy nincsen víz a tóban.
1: Hát, víz bele.
3: azért van lent.
0: Szódával feltölti?
3: Hát,
0: a velencei tavat.
3: Utána már csak egy kicsi bor kell vele, és kész a fröccs.
0: Abszolút így van. Na úgyhogy menjetek, Ipoly Balog honlapján, meg az interneten ott vannak az események, ugye nyilván a közösségi oldalon, és akkor meg tudjátok látni tényleg pontosan, hogy mi is lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, melyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni.
5: Időjárás.
6: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk újra, és hát a programot még továbbra is ajánljuk nektek, kedves hallgatók, mert hogy tényleg egy nagyon-nagyon klassz hétvége áll előttetek, és ugye sokszor mondjuk azt, hogy örülünk, hogy már egy ilyen Balassagyarmat, nem tudom én, Vác, Dunakeszi, Zsalgó-Tarján, Dunakanyar, Felvidék, tengelyen vagyunk nagyjából.
1: Szépen a területet soroltál.
0: Igen, mert akkor tudjuk azért ajánlani minden hallgatónak azt, hogy minden van a környékünkön, a ti környéketeken is, tehát meg kell, lejössz tényleg M2, kész, és itt vagytok Balogon, és egy nagyon klassz családi nap, hagyományőrzés is, lelkiség is, tehát hogy nincsenek itt
2: ez
0: távolságok.
2: Ez egy valódi feltöltődés tud lenni.
0: Így van. Én nem tudom, nekem egyébként abszolút új az, amit mondottad már, hogy most akkor Mohács 500, most nem emlék év van, vagy mi ez, Normi, mert ott neked valami révet, hogy találkoztál több ilyen programmal
1: is. A Mohács 500 név alatt megrendezett, országszerte megrendezett eseménysorozatokat azért én többet láttam itt most a megosztón, és igaz, hogy szerintem ezek változatosak, mert van, ahol hagyományőrző lovas jeleneteket mutattak, itt most akar énekelni fognak Balogon, szerintem voltak ennek valamilyen színházos vonzatai is.
0: Tényleg ennek van ez külön egy, honlapja
1: ez
0: is.
1: Ez egy programsorozat, ami szerintem országszerte az adott éppen ünneplő városban, vagy egy alkalmat tudni adó városban, vagy településen, tulajdonképpen szerintem egy elég változatos formában tud megjelenni, és most itt Balogon ennek az ének produkciónak a formájában lesz jelen.
0: Ott elvertek minket, mi mint azt hallottam.
1: Ott is. Az egyik legnagyobb aflás volt szerintem, amit a magyarság.
0: És ezt miért kell ünnepelnünk?
1: Mert nekünk ilyen a történelmünk. Mondj egyet, de te is most nagyon jól tudod,
0: tehát,
1: amit megnyertünk.
0: Miért kell Mohácsot ünnepelni már, bocsánat?
1: Nem tudom, basszus. Ember még az országot ott elveszett gyakorlatilag.
2: Ott nem ünneplés, gyerekek, rosszul.
0: Hát figyelj, hát akkor van egy mohács500.hu, és az van írva, tehát nem vitatkozzál, kérlek, 2026-ban 1526-os Bács 5. évfordulóján programsorozza a történelmi esemény kapcsolódva kulturális kezdetet.
1: Mintha mondjuk
2: egy... megemlékezés, Ádám.
0: De nem megemlékezés az, hogy ilyen programok vannak, érted? Hát mire? Az akkor főhajtás, valami izé, nem tudom.
1: Koszorúzás.
0: Igen, tehát hogy nem pedig egy ilyen...
1: Ünnepsorozat.
0: Hát van egy csomó program.
1: Igen, de az a baj, hogy nálunk ez egy ilyen hagyomány.
0: Fura.
1: Nekem ez kb. Annyira fura, nagyon rettenetes hasonlat lesz, vállalom. De ez kb. Annyira fura, mint amikor a válogatott kiáll, kikap mondjuk 3-0-ra, és ugyanúgy könnyes szemmel éneklik a himnuszt a végén, és mindenki szívére tett kezével a célegyenesnél nézi a közönség.
2: Még a válogatott.
1: Nézik a B közepet, és együtt énekelnek egy vesztes meccs után, és menjenek haza, gondolják végig az életüket,
2: nem,
1: ne énekelhessenek. Ez ugyanaz.
2: A veszteséget is el kell viselni.
0: Oké, de most miért kell ezt, de mindegy. Tehát véleményt is ne esély, hogy a programjáros péntekünk van, tehát nem azt mondjuk, hogy nem menjetek el, mert nyilván ott Takács Lilláék ott vannak, a Szent Korona Kórus, Szent Korona Kamara Zenekar.
1: Most nem erről szó.
0: Az lesz ugye vasárnap, meg tényleg a szombati program is, csak hogy olyan, nem tudom. Nekem egy picit furana, maradjunk.
1: El kellett dönteni a mindenkori ebben döntéshelyzetben lévő embereknek, el kellett dönteniük, hogy vagy soha nem lesz semmi, mert Magyarországon, mert soha semmit nem nyertünk. Vagy megünnepeljük a veszteséget. Vagy megünnepeljük a veszteséget. Egyetlen kivétel, egyetlen adott, pozitívum adott. Augusztus 20.
0: Adott. Figyelj, én ezt adom, hogy akkor az összes viharvert vizé történelmi csatát, Muhi csatát is.
1: 48.
0: Igen, Muhi csata, érted?
1: És 56. Mindenünket buktuk.
2: Én tudod, mihez tudom ezt hasonlítani?
0: Mihez?
2: Egy szerelmi csalódáshoz. Attól, hogy azt neked van egy emléked, egy válás, attól még ugyanúgy visszaemlékszel az exedre.
1: És megünneped a válásodat. Csinálsz egy nagy barhamuli 10 évente.
0: Mit, te fölkezd reggel, vagy este sokkal megisztod egy 0-sört Tündinek az emlékére, vagy mi?
1: Tündit szereti még most is.
0: Hagyjál már. Na, mindegy. A lényeg, hogy programajárós péntek, tehát holnap, meg holnap után tényleg klassz programok lesznek, úgyhogy menjetek Ipoly Balogra.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és békönnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
6: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
8: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
10: Nem vagy normális.
9: Ez az egész egyfajta újjászületés.
1: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a Balassa gyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balog László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a Balassa gyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel 2/3-át tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Dunabogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját. A szabályozott áru 95-ös benzin literje jelenleg 1,60 euró, vagyis 580 forint, a dízelé 1,82 euró, vagyis 660 forint az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energia árok tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az uniós minimumra csökkentette a jövedéki adót, és két hónapra eltörölt több az üzemanyagokat terhelő díjat és adót. Mindeközben Olaszországban is a benzinár emelkedés megfékezésén dolgoznak. Többek között Milánóban és az autópályákon a literár 2,60 euró fölé nőtt.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
9: Időjárás.
12: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
3: Otis.hu.
9: Közlekedés.
4: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.
2: Ezek voltak a 8 órási hírek, itt vagyunk, ragyogunk, Nemesperi Norbert, jó reggelt kívánok néked.
10: Szép reggelt. Hol csak Ádám.
2: És a Korvai Sanyis itt van a vonalban. Halló.
13: Halló, jó reggelt nektek és a hallgatóknak, persze mindenkire.
2: Na, jól van, komoly a témánk, aki reggel kelt velünk, az tudja, mivel foglalkozunk a szárassággal, de pontosabban a Dunával. Jó, nyilván a váci hallgatók, a környék Dunamenti hallgatóink, azok azért szembesülnek vele napfin nap, akár óráról órára.
10: Igen.
2: Látják azt, hogy mi a helyzet, viszont mondjuk most mi azért távolabb vagyunk, így most fölkértem Piros Lászlót, ugye Lacinka nagy horgászunk, hogy adjon már egy kis képet arról, hogy mit látott és mi van, mert hogy ő már nem tudom, 40-50 éve olajta van a Dunán, mint horgász, úgyhogy van egy összehasonlítási alapja, hogy mi is történik most, tényleg nagy a gáz, vagy nem, vagy most fel van ezt hype-olva, vagy nem. Ugye,
13: bocsánat, kérdeztetek valamit?
2: Igen.
13: Laci, ugye a Dunáról fog beszélni nekem.
2: Igen.
13: Ha sikerül a telefonon elérni. Ti mit láttok? Ott vagytok az Ipoly partján gyakorlatilag. Az Ipoly is ilyen nagy gonddal küzdködik?
2: Nem voltam ki, bevallom őszintén. Nem tudom. Azt látom, hogy azért bizonyos kisebb folyások azok eltűntek itt a környéken is. Talán mondom, most a Zagyvárnál vagy a Galgánál is volt probléma. Azt láttam. Hogy ott is szinte nulla vízszint van. Nem tudom, Sanyika, majd a legközelebb utána nézzük. Aztán Dunával foglalkozom, hogy ez benne van a köztudatban is, hogy akkor előjönnek a újabb zátonyok. Mi volt múlt héten? Várjatok már. Zebegény környékén volt az, hogy megláttak egy autógumit a Dunában, és kihoztak egy kocsit. aztán a Vámos Mikolaiak, vagy Szobon, a Vámos Mikolaiak, kihúztak egy autót, mert megjelent a vízben, olyan alacsony volt a vízállás, hogy ott volt, nem gondolom, hogy valami történt, aztán nem tudok kezdeni.
13: És úgy szerettem volna egy szemet tudni.
2: Ez nagyon fontos. És akkor mondom,
13: és akkor itt...
2: Hagyjál már. És húzták ki, mert hogy meglátszódott az autó.
10: Ez medertakarítás.
2: Igen. Tehát, hogy egyik őrül lesz, meg bombák jönnek elő, meg nem tudom. Úgyhogy beszélgetünk erről, mert hogy igen, aggasztó a helyzet, megyünk bele megint ebbe a hőkupolába, nagyon meleg lesz, nagyon rosszul viselem. Víztakarékosság, most megint ugye gondolom a délmérvízértés itt majd bedőrentette, vagy befogja majd dolgokat, tehát hogy ez teljes gatya, gyerekek. Ugye valaki azt mondja, oké, rendben van, ez volt én már 1500-ban is, vagy nem tudom mikor,
10: oké, ez most van.
2: Ez most van, tehát hogy most azért már vagyunk azért többen, gondolom, itt meg mások az igények, meg víz, meg ízét, tehát erre ezzel van, hogy kéne
10: picikét más, mint pár száz évvel ezelőtt a mostani helyzet.
2: Én nem zárom ki azt, hogy lehet, hogy 500 évente van egy ilyen ciklikusság. Tehát, hogy sim, oké,
10: de teljesen más.
2: Mit csináljak vele?
10: Nem lehet összehasonlítani, tehát a kebb is igaz.
2: Igen.
10: Még az 50 évvel ezelőtt is csekély kellene.
2: Igen.
10: Tehát,
2: na mindegy, úgyhogy mi van a Dunán? Pirossal beszélgetünk majd mindjárt.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és igen, hát nem túl rózsás a helyzet, és ez még azért olyat úgy tűnik, hogy rosszabb is leszek egyközben napokban, hogyha itt a hőkupolát nézzük, mert megint a 40 fokot nézzük, meg az, hogy egyszerűen mi van a vizeinkkel, meg mindennel. Ahogy mondtuk is az előbb, hogy itt ezt 10 év múlva, a háború lesz a víz miatt, tehát hogy itt nagyon nagy gebaszok lesznek.
1: Nem tudom, tényleg ijesztő.
0: Szerintem.
1: Pont tegnap ezen, amikor az első híreket, nem az első, mert elég régóta zajlik ez a híradás arról, hogy milyen vízveszteségek vannak a folyóinkban.
0: Igen.
1: De valahogy tegnap ér bennem úgy össze az összes negatív dologgal egyetemben amit a minden nap így hallunk. Igen, és benne ez a történet, és azt realizálni, hogy valamikor emlegetett a 10-től sokkal hosszabb táblatban megjelölt ilyen negatív hatások most ennyire felgyorsulnak, és arról kell beszélnünk, hogy másfél-két, mondjuk 3 hétnyi folyamatos szárazság után akár azzal kell szembesülnünk, mint amit itt látunk a jelesül akár a Dunánban, tényleg igen, bármelyik folyón, hogy ezt tovább visszük és elkezdjük tényleg csak satszolgatni, akkor teljesen igaz az a elképesztően drámai szöveg, hogy 10 éven belül itt még a mostanitól sokkal durvább.
0: Igen, valaki meg ugye azt mondja,
1: látványokkal kell szembesülni.
0: Hogy régen nem volt Facebook, meg közösségi média milyen jó, mert a régen is át lehetett 1542-ben át lehetett gyalogolni a Dunán. Tehát valaki meg ezt mondja, hogy akkor oké, ezt is elhiszem, de benne vagyunk ebben a helyzetben, tehát erre vagy reagálni kell, és ezért nagyon érdekes.
1: Hogy lehet volna reagálni? Mi zárjuk el a napot, vagy mi?
0: Nem tudom egyébként, hogy ez rákét.
1: Árnyékoljuk le. Olvasom az egyik ilyen portálon, hogy az államnak valamit lépnie kell a hőség. Mit tud lépni itt valaki?
0: Meg azt, hogy elzárják a vizet, hogy...
1: A mennyországa szemben nagyon mit lehet tenni?
0: Tehát nem, igen.
1: Elképesztő.
0: És ugye Dunáról beszélünk most, ezekben a percekben, nyilván ti, kedves váciak, nem tudom én, zebegények, gödiek, dunakeszi, tajtótfalú a lakói, látjátok, tudjátok, hogy mi a helyzet, ugyanakkor azért mondjuk például itt a nyugat-nyugati térségben nem biztos, hogy ugye elpattannak a hallgatóink oda, úgyhogy Piros Laci, ami fő-fő ho-ho horgászunk a szemünk, és hogy fölhívtuk, mert hogy ő már 40 éve járja horgászként a Dunát, tehát tudja azt, hogy mi van, és küldött nekem több érdekes történetet is, videót is, úgyhogy talán a videóval fogjuk kezdeni, most nem játsszuk be, de azt ugye elmondom, hogy arról szól, és erről fogunk indulni, hogy csalogató az, hogy te lemész a Dunára, és akkor oda tudsz menni, és szárazlábbal végigmész, ugyanakkor iszonyat gyorsan változik a meder mélysége, úgyhogy erre hívjuk fel először a hallgatók figyelmét. És a Laci itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
0: Szia! Na, akkor talán kezdjük ezzel tényleg, mert hogy a videó az hihetetlen. Látod azt, nyilván látod azt, hogy egyfajta katasztrófa turizmus azért most zajlik ott a környéken, viszont ez...
2: Elég csábító, meg csábítják is az embereket, hogy ingyen van, gyerünk, menjünk.
0: Igen.
2: De nem olyan vicces különben a történet, mert annyira leszűkült a meder, a sódrágy a víznek a szélén, hogy ilyen 50-60 centiméterről 3,5-4 méterre szakadnak le a partok, helyenként aljóárok szélén. Tehát volt nagyon sok ilyen merülés, megfulladás belőle az elmúlt évtizedekben is, amikor ilyen kis vízállás volt, hogy látsz a parttól 15 méterre egy sóderpatkát, a barátnő nem tud úszni, gyere, besétálunk. A sétálás egy 4 méteres vízből lenne. Tehát nem vicces. Pláne egy gyereket, amikor levisz a szülő, és csak hagyja a szélébe pacsálni. Egyet lépés, megvan a tragédia.
0: Bizony.
2: Tehát olyan húzó sodrás van, a hajóárok széléig van most a meder. Tehát én mindenkit, aki még ha azt mondja, hogy jól tudok úszni, nagyon elővigyázatosan most, és tényleg csak a dunai strandoknál, ahol lehet.
0: Oké. Okay. 40 éve ott vagy. Mit tapasztalsz, ugye itt vannak prók meg kontrák, hogy akkor ilyen történt már korábban, és majd szépen ember rakja magát a természet. Mit látsz egyébként, milyen a Dunának a szakaszai, mik a benyomások most, hogy tényleg ezek a hírek, ezek a fotók jönnek, nem csak Vácról, hanem teszem azt, hogy a Budapestről,
1: igen,
0: nálunk is mutatták azt, hogy nem tudom, a Galgának a nem tudom, X része volt, az megint eltűnt.
1: Mondjuk Paks.
0: Tehát, hogy mi van Paksonra, lekapcsolták hogy az egyik blokkot, mert hogy nem lehet hűteni, mert nincs elég víz. Te mit látsz most?
2: Ez most akkora szélsőség, 2 évvel ezelőtt fölhívtatok, amikor az áradás volt.
0: Igen,
1: úgy.
2: Tehát 180 fokos a fordulat.
0: Igen.
2: Tehát most kicsit átjutunk a lónak a másik felére. Én amondó vagyok, hogy itt nagyon-nagyon sok mindent, érdekütköztetéseket kellene tenni az országba. Tehát a civil szervezeteknek, az országos szervezeteknek, az EU-s támogatású szervezeteknek. Tehát nem akarom belelovagolni magam se politikába, se itt a zöldek közébe vergődni, meg mit tudom én.
0: Nem mondom a véleményed, nyugodtan.
2: Nagyon-nagyon sok minden ellentmondás van benne. Tehát itt bárki most pálcát törne a fejem fölött, és csak józan paraszti ésszel 40 éve, több mint 40, 47 éve van horgászengedélyem a Dunára váltva folyamatosan. Tehát majd 50 éve járok le, hogy a Duna arculata ez idő alatt mennyit változott. Tehát a tájidegen fafajok nem csak nálunk a Dunán, meg országosan, hanem az egész Európába. Mennyi életteret vettek el az őshonos fák alól, egy ilyen fa mennyi vizet tud tárolni a törzsébe. Tehát most itt oxigén, ne akarjátok nekem bele magyarázni, hogy mert oxigén termel. Tehát előtte is volt, azért lemész Balatonra, platánfák ugyanolyan árnyékot adnak, mint a sűrű dzsungel jellegű füzesek, amiben csak úgy megmarad alatt a sár és a szúnyogoknak egy kánoán. Tehát hát kéne egy kicsit gondolni ezeket, mert hogyha baltát fog az ember, már megy a visítozás, viszont most fölhívnám itt mindenkinek a figyelmét, a MOHOSZ-nak az elnökség tisztség megújító választmánya volt, és teljesen átalakult az egész, tehát őket se kellene most elkezdeni egyből sárra dobálni, próbálnak megtenni mindent, amit lehet kereteken belül, viszont vannak ilyen régebbi zöld szervezetek, például a Natura 2000, annak volt egy célkitűzése, a Dunával kapcsolatban, ez az interneten megtalálható fönn, a Natura 2000 célkitűzései a Dunával, írják be a Google-ba, olvassák el, a holtágak, akkor a kotrás a rendbetétele, a tájidegen fafajok, tehát mindenről szó van benne, amiből nagyon sok minden nem történt, tehát, nem valósul.
0: Csak mondjuk azért a hallgatóknak, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy azért te ugye azt mondod, hogy végigmenvén, gyakorlatilag a Duna két oldalán, az a dzsumbuj meg dzsindzsa, az egy nem természetes nem történet, az nem
2: nézi
0: volt.
2: Nézi meg 50 évvel ezelőtti képet ugyanonnan készítve, meg most nézi.
0: Tehát ki
2: meg
0: kéne írtani onnan mindent a csába?
2: Nem az, hogy mindent.
0: Hát ami a tájidegen.
2: Ami nem odavaló. Tehát itt a Natura 2000-nek a programjában is ez benne van különben. Tehát azért nem kell a Kályhától messzire menni. Tehát a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak egyik szakemberével számoltuk a fákat, tehát hogy tarvágás rendelhető, 20 fából, tehát 18 volt tájidegen.
0: Aha.
2: Tehát ez vizet veszel az őshonos fák elől, előlünk, a környezettől, mindentől. Tehát most megkérdezek valakit józan paraszti észre, most tudom, hogy valaki veri otthon az asztalt, hogy mondok egy maraságot.
0: Na, mondja.
2: Neked van otthon paradicsomod, a gasztot hagyod mellette? Csak megkérdezem.
3: Nem annyira.
0: Igen.
2: Ja, mert oxigént, érted. Tehát, amit nem értek, tehát nagyon sok mindenben annyira ellentmondások vannak. Én fölhoztam egyszer azt, hogy Hollandiában több száz kilométeres szélkerekek, amiket csináltak áramtermelésre, ugye?
0: Igen.
2: Tehát a terminteket, a légáramlatokat, hatástanulmányt csinált valaki, hogy mennyire változtatja meg, amikor csehekni a Tátrába tornádó van. Tehát azért ezen el kéne gondolkozni, tehát és valaki zöld, az ugyanolyan, mint a vegetár. 10 perc múlva már tudod róla, hogy az.
0: Igen.
2: És elkezdi mondani, és hiába próbálsz ütköztetni érveket, ellenérvekkel nem megy. Tehát most Németországban a tolólapokkal tolják, a Duna medrét tisztítják az emberek. Semmi nem történik. Országos szinten semmi nem történik. Semmi. Tehát itt nem a MOHOSZ, nem a JZ, itt most kéne a kormánynak beleszólni ebbe, hogy igenis történjen. A holtágak azonnali rehabilitása mindenhol az országban. Tehát gyakorlatilag vízgyűjtőket alakítanánk ki, amik föltöltődtek az évtizedek alatt. A 80-as években Budapest fölött a legnagyobb ívóhely Vácnál, ez az égető szigetnek a zajja a kocsi mosó felül, 1,5-2 kilométeres holták, a legnagyobb ívóhely. Száraz lábbal nem tudtál 80-as években átmenni rajta. Úgy föl van töltődve, teniszezni lehet benne. És minden évben halmentések vannak, ivadékok milliárdjai pusztulnak benne, a halőrök mentik a halakat belőle. Tehát erre most tolólappal végig lehetne menni, 4-5-600 méterrel le lehetne két oldalra, horgászhelyeket lehetne kialakítani benne, rekreációs tér, bármit, vízisportolásra, elvezésre lehetne használni utána, és amikor van kis vízállás, akkor is van vízünk benne. Tehát most lehetne elkezdeni valamit csinálni ebbe a szárazságba, adva van hozzá minden. Tehát nem kotróhajók, meg mindent, sima tolólappal. Tehát költségkímélőbb lenne most megcsinálni. Igen. Tehát el kéne gondolkodni, most kormányzati szinten is zsebbe nyúlni, és van annyi pénz szerintem itt a MOHOSZ vonalán is, azért a horgászok nem kevés pénzt fetszöltek bele az éves szinten a kettelésükre, a hobbira, mert nem 2 forint azért egy horgász.
1: Laci, egyébként ez mennyi, időben ez mennyit enged még? Tehát a most tolólapozás mondjuk szeptemberben, októberben már nem aktuális?
2: Hát, hogyha elindul a víz visszafele, akkor biztos, hogy nem.
1: akkor nem annyira.
2: Most olyan szárazság, azért egy több tonnás gépet simán kibírnak ezek az ágyak. Tehát nem kell megijedni különben, tehát mindenki jó, hogy ezzel a meddő résszel mi történik. Le kell tolni partra, másfél méter alatt sóderágy van a Duna szélén. Tehát egy dolog, hogy hordalék van rajta, iszap vagy földréteg, alatt a sóder van, azt ki lehetne termelni. Tehát...
0: annyi minden van, amit mond, ugye? És hogy
1: már ez nagyon kevés, de kevés idő van rá.
0: Igen.
2: Igen, de mondom, tehát erre már föl kellett volna állni. Tehát azért ez a Natura 2020-valány éve működik.
0: Igen,
2: tehát ez egy célkütézések. Mondom még egyszer, fönn van a neten, Natura 2000 Duna célkitűzései. Keressen rá mindenki, olvass el, és meglátják, hogy mi valósult meg mi nem. Tehát én verem a fejem a falba, mert úgy fogok innen elröppenni egyszer, hogy az a holtág, amiért évek óta dolgozom, bementünk a Főhesznek az elnökével, a Tuzson Bencéhez, akkor még belügyminiszter helyettes volt, vagy nem is tudom. Tehát próbáltunk lobbizni érte, hogy ezt a holtágat megmentsük, csináljuk. Tehát évtizedek óta halakat mentettem belőle, még az Óbudai Halászati Szövetkezet idején. Lementünk éjjel a kispontyokat kihordani az élővízre, amiért büntettek már akkor is. Tehát rapsickodtunk, hogy megmentsük a halakat belőle, mert senki nem foglalkozott vele. Nem most, ez már 15-20 évvel ezelőtt se. De most ugyanez így fog folyni tovább, akkor a Duna nem fog tovább folyni. Tehát itt nagyon komoly problémák vannak.
0: Tudtam, hogy mikor felhívjuk őt, akkor ezt fogja mondani. De készültem rá lelkileg, de azért ezeket kimondva a
1: tények magas dolgok szokták mondani.
0: Laci, jó van, beszélünk majd még, hogyha van valami jó, keresél, szemed legyen nyitva, és akkor jó, mondj, hogyha van valami, és akkor hívjuk.
2: De a másik az, hogy a hétvégével kapcsolatban, tehát hogy mondják ezt az irgalmatlan nagy kánikulát, tehát én szonárral, katasztrófavédelemmel, mindenkivel, a vízirendészet országos főkapitányával is, tehát átrágtuk, beszéltünk róla, nem szeretnék senkit keresni a vízbe eltűntként.
1: Bizony.
2: Tehát mondom, most nagyon óvatosan menjen mindenki le a Dunára, mert egy óvatlan lépés és megmerül.
0: Igen. Oké, Laca, vigyázzatok magatokra, és akkor beszélünk. Jó?
2: Tíz szép napot nektek.
0: Köszönöm. Minden jót. Szia. Gyerekek, azért ez kemény.
1: Nehéz téma.
0: Nehéz. Na, beszélünk róla mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a Balassagyarmati Szentháromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szentháromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer ige liturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel 2/3 tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a flirt motorvonatok állapotát. Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját. A szabályozott áru 95-ös benzin literje jelenleg 1,60 euró, vagyis 580 forint, a dízelé 1,82 euró, vagyis 660 forint az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energiaárak tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az uniós minimumra csökkentette a jövedéki adót, és két hónapra eltörölt több az üzemanyagokat terhelő díjat és adót. Mindeközben Olaszországban is a benzinár emelkedés megfékezésén dolgoznak. Többek között Milánóban és az autópályákon a literár 2,60 euró fölé nőtt.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet. Vigyázzanak magukra.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Amen.

0: Hát itt is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtam, éreztem én, hogy ilyen lesz a Piros Lacinak a mondandója, de hát igen. Ez az érdekes egyébként, tudjátok. Annyi mindent felvetődik a Piros Laci által elmondottakon. Ugye az egyrészt azt, hogy hangsúlyozzuk, ugye, hogy mivel most nagyon alacsony a vízszint, hogy be lehet menni, az nem jelenti azt, hogy végig tudsz menni mindenhol. Tehát, hogyha oda mentek, és mondjuk 2 liter, akkor már mondjuk 3 méter mély lesz a víz, mondjuk. Tehát, hogy
1: érted, igen, benne van.
0: Hát erről beszéltünk, ugye, hogy végigment a szonárral a Laci, és mutatta azt nekem a videón, hogy hogyan és miképpen mélyül. Tehát ugye a sík mederrészre be tudsz menni, ugye azt mondtam, hogy a kutyával el vagy stb. Kicsit mész ott befelé, és akkor már 3,5 méter mély a víz.
2: Ez kb. Annyira veszélyes, mint amit már nagyon sokszor látunk, és szerintem sok ember emlékezetébe beégtek azok a képsorok, amikor a tájföldi cunamiról mutatták, hogy visszahúzódott a tenger, ugye a földrengés okozta
0: A
2: következmények során, vagy kapcsán, és akkor mindenki besétált 300 méterre, mert milyen vagány az ott bent, és utána maga alá temette a megérkező hullám.
0: Igen.
2: Természetesen nem ez a veszélyhelyzet, de a csábító része az amikor
0: nagyon...
2: azt mondod, hogy úgy mondta át, sétálsz, hogy sétálsz egy nagyot a mederben, mert ez egy ilyen vagány dolog, milyen jó lesz arról posztolni majd.
0: Úgyhogy erre hívta fel a figyelmet Piros Laci.
2: Hát nem vagány.
0: A fő horgászunk, hogy tessék nagyon figyelni, jó? Végig a Duna mentén.
2: Meg még egy csomó mindent mondott arról.
0: Igen, tehát ugye ami meg érdekes tényleg, hogy belegondolsz, mekkora társadalmi feláborodást váltana ki az, amit ugye elmondott, hogy az invazív fajokat kicsapnák a Duna két partjáról. Tehát egyfajta bozótirtás lenne. Mert hogy elmondja azt, hogy a Natura, egyébként most megnéztük a Natura 2000-est, a Duna menti történetét, leírja azt, hogy ki kell írtani ezeket az invazív fákat, tötteröm. Tehát, hogy attól, hogy nagyon szép bozótos, zöld, dzsindzsás a Duna két partja, az nem biztos, hogy jó. És megtartják ezek a fák ugye a vizet, vagy azért,
2: elveszik az őshonostól.
0: Igen, őshonostól is, ugye, szúnyog vizék, tehát hogy mennyire érdekes, hogy milyen, és hogy tudod meggyőzni az át meg a B-ter?
2: A legveszélyesebb az az benne, és a legijesztőbb az az, hogy ennek az időbelisége, amikor még most tenni lehetne, és helyben lehetne előrelépést produkálni, arra nagyon kicsike idősáv van, mert hogyha újból, mondjuk ősz környékén, gondolom én, visszatér a megfelelő víz mennyiség a Dunába, akkor ezek a feladatok már nem végezhetők. Ezeket már nem tudják megcsinálni, és megint csúszik egy évet.
0: Most meg
2: egy
0: lehetne évet, ezeket gyorsan.
2: Egy évet. Most lehetne gyorsan, de ezt akkor nagyon gyorsan kérem.
0: Oké, aláírom tényleg, hogy most nem is volt 16 évig, hogy a környezetvédelmi minisztérium. Oké, rendben van. De azért mondjuk vízügy meg ilyenek az volt. Tehát, hogy nem...
2: Valaki ezt csak
1: kérdezte.
0: Igen, valaki azért...
2: Hát ott volt az a Natura, valaki csak ápolta a valakihez.
0: Igen. Hát nem tudom, minden esetre legyetek óvatosak, jó? Az a lényeg, és akkor meglátjuk, hogy ezek a napok, ezek miket hoznak a számunkra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Válaszd te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
1: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmatiaknak is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbizottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolt. gyilkolták, elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni.
0: Időjárás.
6: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megapon.
1: Nagyot szól. A 9-es híreket követően folytatjuk a Start menüt. Nagyon szép délelőttet kívánunk mindenkinek. Utakon óvatosan, dolgozzatok szépen, és akkor jön a megérdemelt hétvége. Igen, itt vagyunk még egy picit. Karva is itt van. Jó reggelt, Sanyikám. Neked is ismételten hello.
2: Jó reggelt. Szép délelőttet mindenkinek. Így van. Jön néhány megasláger, és aztán érkezik Varga Bíró Tamás. Ha esetleg írnátok nekünk, azt megköszönnénk. Ingyenes Viber számunk 06 30 566 22.
1: Így van, és elvileg klasszikolunk, hogy mi minden lesz benne, ez hamarosan kiderül.

0: Jó rádiózást mindenkinek, folytatjuk, amit folytatni kell, még pedig Varga Bíró Tamással, mert hogy itt ül a stúdióban. Jó reggelt, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves Kékhalál hallgatóknak. A legismertebb társkereső app rendszeresen monitoringolja azokat a kedves felhasználóit, akik az ő segítségét kérik partner szerzési célzattal. Uh-huh. Természetesen ez a vizsgálat anonim, viszont ezeket ők így nézik, így monitoringolják, hogy mégis mi az, ami, és akkor csinálnak néha ilyen tutoriál videókat, hogy figyelj, ezt csináld, azt csináld, ilyen képeket rakjál fel, olyan bemutatkozó szöveget, és akkor így az esélyed akkor hatalmasan nő. Na mert miért? Ugye az az érdeke a randi apposnak is, hogy minél több meccselés legyen. Kedves hallgatók kedvére, akik nem tudják, a meccselés az, amikor valaki valakinek tetszik, és az a valaki is tetszik neki. Tehát amikor a fiú és a lány az online térben ezen a társkereső appon
0: találat van
1: meccs, ugye? És akkor kérem tisztelettel, a mostani rekordot egy férfi tartja, érdekes módon, nem egy nő, egy férfi. Egy óra alatt 800 meccse volt. 800 különböző nő.
0: Úgy hittek,
1: 800 különböző
0: Brad
1: nő.
0: Pitt, vagy?
1: Nem. Nem, egy teljesen átlagos férfi volt, nem nézett ki rosszul, és nem nézett ki jól, viszont azt írta a bemutatkozó szövegébe, hogy hát, bevallom, én néha verem a nőket.
0: Nem mondod.
1: Igen. És úgy tűnt, és úgy tűnik, hogy ez a legtöbb nő számára.
0: Ez nem, meg ez a rossz fiú effektus?
1: Nem red flag, nem egy vörös zászló, hogy hagyj itt, nem felhívás keringőre. Hmm. Ennek az embernek kiírja, hogy veri a nőken, és a legtöbb nővel akar. Nem értjük, ugye? Nem értjük.
0: Tipikus, tehát, de mindig ez a rossz fiú fazom, igen, ez valahogy.
1: Igen, tehát, hogy
0: gondolom,
1: már az első alkimisták elkezdték gyártani azokat a kezdetleges dolgokat, amivel a nőket meg lehet érteni. Ezeket később felváltották most arra a szuper számítógépek. Még ezek sem képesek. Sem nem tudjuk. Tehát a nők, eljuthatunk a Marsra, eljuthatunk a csillagközi, ez a interstellár, mindenhova eljön, amíg a nőket akkor sem fogjuk megérteni. Nem fogjuk. Képtelenség. Igen. Az egyik egyébként Magyarországon is forgalmazó ruhagyártó és ruhaforgalmazó cég nadrágját.
0: Igen.
1: Úgy hívják mostanában, hogy diákos nadrág.
0: Jaj, tudom, hogy
1: volt.
0: Igen, nem volt, megvan? Csak hogy megvan, hogy ez egy bő szárú.
1: Teljesen bője, trapéz és
0: rettenet bő.
1: A csajoknak, igen.
0: És akkor, hogy itt
1: gondolat, hogy a csajoknak, de már a pasik is hordják, mindenki uniszex.
0: Elesnek, igen. Benne.
1: Elesnek, de ez már annyira sokszor fordult elő, hogy külön csoportjai vannak ennek az esésnek, a videó megosztó.
0: Ki hogy esett el ebben a gatyában?
1: Ki hogy esett el, ki milyen sérüléseket szenvedett, ki a csúcstartóért, tehát hogy könyököt, térdet, combcsont, stb.
0: De nem tesztelik, ilyenkor, mielőtt kimegy piacra valaki, aki mondjuk hordja két hetig ezt
1: élet
0: a gatyát?
1: Veszélyese?
0: Hát mondjuk, érted.
1: Mit érdekli az őket? Nem vállalnak felelősséget érte.
0: Hogy hordod?
1: Hát ez egy nadrág, ember. Jó, tehát a divat, hogy mit vetted, amikor...
0: Jó, de a funkció nem lényeg, mert tudom.
1: Na, nem lényeg.
0: Tehát az, hogy az normális legyen, és észre az nem lényeg, mert hanem ott már a funkció az már századlagos.
1: Bejöttek ezek a lyukas térdű gatyák, és akkor ebből ugye mémek születtek, hogy Nagyi megvarta reggelre.
0: Igen.
1: De ezek tényleg előfordultak. Érted? Tehát, hogy a divatnak mit lehet parancsolni?
0: Semmit
1: nem lehet. Tehát megvette anyámék, megvették drága pénzen a nagy márkás külföldi farmert,
0: és
1: arra jöttek haza, úgyis, hogy a gyerekkori kis kádamba, az ománcos kádamba, az udvaron hipós vízbe áztatom fél napig.
0: Igen.
1: Mert akkor az volt a...
0: Meg a szó, hogy akkor téglával
1: meg, hogy téglával, meg mit tudom én, igen, szóval, hogy hát, igen.
0: Mindig elborzadok ezeken a téli napokon, mármint amikor tél van, hogy a gyerekek...
1: Hogy nem kopik a nadrág?
0: A gyerekek ezekben a kivágott izékben, mínusz 15 fokok
1: ez
0: vannak.
1: Ez szerintem egyenértékű egyébként a motorozással, tehát aki...
0: Hogy...
1: védőruha nélkül motorozik. Igen. Tehát, hogy
0: ez,
1: 40 éves korukra olyan ízületesek lesznek, hogy a...
0: Megérted, jöhet a meddőségi hullámok.
1: Lehet, hogy ezeket ortopéd szakorvosok találták ki, nem? Hogy legyen munkájuk.
0: Keresem?
1: Igen.
0: Jó, nagyon Conteo ez már.
1: Ez már Conteo.
0: Igen. Igen. De szörnyűködve nézem őket, amikor rajtam, érted, egy ilyen izé van, Jagger van, meg mert a biciklivel jövök, és fel vagyok. Ezek a fiatalok meg így jönnek, és akkor ki van a bőrük, a térdük, és mínusz 10 van, mondom.
1: Na még a fiatalok, biztos te is találkoztál már olyannal, és biztos ti is, kedves hallgatók, hogy mész, eszméletlen, február van, vagy január, vagy december, és kabát van rajtad, meg sapka, meg minden, és jön veled szembe egy rövidgatyás, pólós ember. Általában nem.
0: A Kovács Extrém Laci szokott így. Balassagyarmati túlélő.
1: Igen, abszolút.
0: Ő még vesz szandált is.
1: Édes
0: ég. Ő úgy nyomatja. Tényleg? Télen is. Szandálban.
1: Na jó van.
0: Na jó.
1: Angliai állatkert. 5 papagáj volt. 1-2 bezárva.
0: Hát a hanghordozásodból...
1: 5 beszélő papagáj volt egy kertezbe zárva, sajnos tragédia történt.
0: Nem lett jó vége.
1: Külön-külön nagyon csúnya dolgokat tudtak ők már mondani, mikor bekerültek ebbe az állatkertbe.
0: De egymást tanították.
1: Eltanították. Eltanulták a káromkodásokat, és csak arra jöttek rá így az állatkertnek a hallgatók, hogy nem merik már a gyerekeket odavinni. Tehát a legmocskosabb írpadban sem volt olyan anyázás, meg mit tudom én, hogy szét kellett szedni őket.
0: Bündi.
1: Szét kellett szedni bündi.
0: Mint amikor ugye az iskolában a ketté tudod, ültetik a rossz duót.
1: Ez olyan aranyos, tudod, hogy mint például nem tudom, voltál Veresegyházon, van egy ilyen medvék, nem. Vannak ott, farkasok vannak, stb. És van 2 madár, ketrec, ragadozó madarak, egy fehérfejű rétisas, bald eagle, ahogy az angol mondja, és egy fakókeselyű. Az nálunk is előfordulhat egyébként. Már nem, inkább a Kárpátokban. Egy fakókeselyű, és akkor viszed a kis gyereket, tudod, hogy nyilván nézd a fakókeselyű. És ott van a fehér nyuszi, szép nép előtte. Micsoda, nyuszi! Dehogy nyuszi, az ilyen játék neki. Hát ott a feje! És akkor így, tehát, hogy ezekkel aztán nagyon vigyázni kell. Az állatkerti dolgokkal nagyon vigyázni kell.
0: Nem is tudom, mikor voltam utoljára az állatkertben.
1: Én nem szeretem, annyira nagyon.
0: Én megnézném, mert nekem valami ilyen gyerekkori foszlányaim vannak, de tényleg ilyen 10 év alatti időszakból. Édesanyámmal mentem el, szerintem még 2 voltunk, és valami nagyon rég, nagyon távolról, de azóta én nem voltam, tényleg? Hogy ez egyáltalán hogy néz ki. Most a biodóm is, most ott is lett valami elkészült ott, de aztán ott valami elszökött már első, második.
1: Megérkezett közben Ázi Attila. Nem. Attila, elvisszük Ádit állatkertbe, jó?
0: De mi, ez nem volt jó? De a biodóm az nem jó?
1: Mit tudom én?
0: Hát azért mondom, hát most adtak át abban a kupolában valami, ez egy jungle van.
1: Én azt nem láttam tudom. Még.
0: Elszökött valami...
1: Én azt nem láttam még, csak most beszéltük meg Attilával,
0: hogy akkor menjünk
1: egyszer majd elviszünk állatkertbe.
0: Ilyen gyereknapkor.
1: Ilyen trópikus káriumok, meg mit tudom én azokat is szeretem.
0: Ott voltam én is.
1: Jön a cápa, megy a cápa.
0: És ugye, ha ilyen izi alagútban mész ott el. Hát voltam ott, remélsz. Ez a bevásárlóközpontban valahol Budán, vagy nem tudom. Megvan. Az is rémlik, az sem volt rossz, de az nagyon rég volt.
1: De hát az régi, a halbuta, tehát, hogy így nem nagyon tudja, hogy ő neki most akkor mekkora territóriuma van, mert gerjesztett hullámok ellen úszik, és akkor azt hiszi, hogy ez az óceán.
0: Császár.
1: Hát a farkas meg nem hiszi azt egy 50x50 méteres hatalmas
0: territóriuma.
1: Hogy az a 200 kilométeres sugarú kör az az ő territóriuma. Hát szomorú, de hát most na. Németországban annyi krumpli termet, hogy ingyen adják.
0: Most?
1: Igen. Ki kell menni Németországba.
0: Komolyan?
1: Igen. Kirakták, először a kofák kirakták, hogy ilyen csökkentett ár, olyan csökkentett ár, és akkor utána már a többi áru mellé rakták egy ilyen ingyen elvihető táblával krumplit.
0: Bakker.
1: Oda kell menni krumplit. Németország.
0: De akkor mi? Akkor mondjuk azt már gondolom, hogy kereskedelmi törvényt sértene azt, hogyha most én kimennék oda.
1: Hát figyelj.
0: És utána hazahoznék 6 tonna krumplit, és azt kiraknám a magyarmati piacra, hogy
1: igen.
0: 3-50
1: Már kilója. Nem tudom, hogy mi ennek a szabályrendszere, mert ugye EU-n belül vagyunk még.
0: Igen, de ez valami...
1: Úgyhogy, hát nem tudjuk. Nem tudjuk. Én csak azon röhögtem,
0: hogy... Miért lett ennyire sok krumpli a németek? Nem
1: mert jobb az idő, mint itt. Most így jobb volt így az idő rájuk, de hogy ez, hogy ingyen, hogy ezen a lengyelek meg az oroszok mit össze nem bosszankodhatnak, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy ott a, hát extrém alacsony lenne ott már a vodka ára. Tehát azokat ja, mind megfőznék ja, vodkának. Igen, persze, igen, persze.
0: Igen, értem, mire gondoltál.
1: Igen, igen, van, igen, igen.
0: Jó,
1: igen.
0: Folytatjuk.
1: Hát ezzel a vidám hírrel akkor.
0: Köszönöm.
1: Szívesen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátság Világnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmatiaknak is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek, ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost, majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon, egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztói körzeti megbizottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni.
5: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
3: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Szociálsz.
1: Zárjuk ezt a 4 órát, és zárjuk a hetünket, és kedves hallgatók, ezek voltak a startmenü utolsó dalai, utolsó megaslágerei. Nagyon szépen köszönjük a mai napot is nektek. Szerintem klassz volt. Nem, Sanyika, te hogy érezted magad?
2: Én is jól éreztem magam, mert furcsa, hogy most így telefonon...
1: Hát igen, de majd megoldjuk. Nyugi.
2: De remélem, hogy hamarosan ez meg fog oldani. Köszönjük egész heti kitüntető figyelmeteket, és hát holnap után best of, és akkor hétfőn érkezünk újra egy friss, ropogós startmenüvel. Mindenkinek nagyon sok türelmet, kitartást ebben a melegben, vigyázzatok magatokra, és hát persze szép hétvégét kívánok. Jön Reni, előtte a 10-es hírek, mi pedig holnap, majd akkor a Best of-val érkezünk hozzátok. Puszi, pacsi, sziasztok, és hát a legfontosabb tényleg, hogy egészség legyen, és akkor az üzenet...
1: Na majdnem rátszóltam már, Sanyikám!
2: A kitartás minden ajtót kinyit.
1: Ez nagyon szép, így van. Oké, akkor tapsvihar nektek! És akkor találkozunk frissen üdén hétfő reggel, holnap meg holnap után bestoffolunk. Szevasztok!
2: Pacsi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
5: Nem vagy normális.
4: Ez az egész egyfajta újjászületés.
6: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
7: Mesztelen igazság. Az államtitkárasszony félrelép. A Pál utcai fiúk. Kölcsönlakás. István a király. Szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a Balassagyarmati Szentháromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szentháromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel 2/3-át tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját. A szabályozott áru 95-ös benzin literje jelenleg 1,60 euró, vagyis 580 forint, a dízelé 1,82 euró, vagyis 660 forint az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energia árok tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az uniós minimumra csökkentette a jövedéki adót, és két hónapra eltörölt több az üzemanyagokat terhelő díjat és adót. Mindeközben Olaszországban is a benzinár emelkedés megfékezésén dolgoznak. Többek között Milánóban és az autópályákon a literár 2,60 euró fölé nőtt.
4: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
8: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
0: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál. Kellemes nyári pénteket kívánok mindenkinek. A nyárnak vannak dalai, amelyek több tíz év múltán is ugyanúgy visszhangozzák a forró aszfalt illatát és a lüktető város hangulatát is. Joe Cocker legendás feldolgozása a Summer in the City pontosan ilyen. És ha most kinéznek az ablakon, valószínűleg nem kell különösebben elképzelni ezt az érzést. A kánikula a következő napokban tovább fokozódik, a hétvégén már a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, és a nagy meleg a jövő hét első felében is velünk marad. Sajnos az éjszakák sem igazán hoznak felfrissülést, a legtöbb helyen 20 fok fölött maradnak a minimumok, vagyis trópusi éjszakákra készülhetünk. A legkorábban jövő héten, pénteken, illetve szombaton érkezhet enyhülés, de ennek a mértéke és kimenetele egyelőre még bizonytalan. Most azonban jöjjön egy dal, amely tökéletesen illik ez a forró nyári hangulathoz. Joe Cocker, Summer in the City, itt a Megafonban.

Vegán tiramisu a mai recept rovatban. Már is mondom, hogy hogy lehet elkészíteni ezt a finomságot, hozzávalók. 40 dek a kesudió, 20 dek a kókuszkrém, 10 dek a kókuszjoghurt, 2 evőkanál citromlé és 2 evőkanál porcukor. Ez kell a mascarponéhoz. A réteghez 20 dek a vegán babapiskóta, 2 deci fekete kávé, 1 evőkanál porcukor, 1 teáskanál vanília aroma, 1 kis fahéj és kakaópor. A habhoz pedig szükségünk lesz 1 doboz konzerv kókusztejre és 1 kis cukorra. A mascarponéhoz a kesudiót 3 órára áztassuk forró vízbe, majd öblítsük le és tegyük aprítógépbe. Adjuk hozzá a kókuszjoghurtot, a kókuszkrémet, a citromlevet és a porcukrot, majd 10 perc alatt dolgozzuk krémesre a gép segítségével. A lefőtt kávét ízesítsük cukorral, vanília aromával és fahéjjal. Ebben forgassuk meg a babapiskótát, és kezdjük el egy tálba rétegezni őket. Egy réteg kávés babapiskótát kenjünk meg a krémmel, szórjuk meg kakaóporral, majd így kell folytatni, amíg el nem fogynak. A tetején pedig a krém kell, hogy legyen. Végül pedig a habhoz a konzerv kókusztejet tegyük néhány órára a hűtőbe, így a tetején sűrű réteg keletkezik. Ezt tegyük le kanállal, és a hagyományos tejszínhez hasonlóan robotgéppel verjük fel. A kókusztej egyébként önmagában is édes, de ha szeretnénk, akkor még egy kis cukrot adhatunk hozzá. Kanalazzuk a tiramisu tetejére, szórjuk meg kakaóporral, és tegyük a hűtőbe néhány órára, hogy az ízek jól összeérjenek. Ez volt a nagyon finom vegán tiramisu receptje.

Érkezik egy megasláger a mai ünnepelteknek, az Oszkároknak, az Ilonáknak, a Helénnek, valamint azoknak, akik a mai napon születtek július 31-én. Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származik, angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség és dárda. Az Ilona a Helén a régi magyarosodott alakváltozata. Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység a homéroszi történetet feldolgozó középkori trója regény Szép Ilonája is szerepet játszott. A Helén pedig a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. Nagyon boldog névnapot és nagyon boldog születésnapot kívánok!

a megaslágerek között menüajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat brokkoli krémleves, levesgyöngyelt, kínai mézes szezámmagos csirkemell, párolt rizselt, sertésszelet péknémódra, tepsis burgonyával és csemege uborkával. Várják Önöket Balassagyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat grízgaluska leves, csontleves, rántott sajt rizssel tartárral, sümegi sertésszelet burgonyapürével és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Megafon. Minden idő.

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
3: 11 óra van!
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a flirt motorvonatok állapotát. Az Orbán kormány után a Tisza alatt is vizsgálat indul a bűnvadászok ellen, tudatta a Mi Hazánk alelnöke az MTI-vel. A közlemény szerint ombudsmani lépés történik a csapattal szemben, ahogy 2025 tavaszán, még a Fidesz kormány idején, amikor szintén történt hatósági fellépés ellenük. Bakusza Zoltán szerint ebből is jól látszik tehát, hogy nincs itt semmiféle rendszerváltás. A politikus szerint a bűnvadászok tevékenységükkel az elmúlt években több 100 millió forint értékű ingatlant juttattak vissza a jogos tulajdonosaikhoz, amire a magyar hatóságok képtelenek voltak. Hozzátette, a Mi Hazánk határozott álláspontja, hogy a mindenkori magyar kormányoknak azon kellene dolgozniuk, hogy a hatóságok eredményesebben tudjanak gátat szabni a bűnözésnek a tisztességes emberek tulajdonának védelmében. Azt gondolja, a szervezet ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket. Szlovákia és Kína közötti jó kapcsolatok megfelelő alapul szolgálnak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebb bétételéhez, mutatott rá a szlovák köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a kínai miniszterelnökkel és a kínai parlament elnökével. A felvidék.ma hírportál szerint a találkozón szó esett többek között a modern technológiák és az autóipar területén folytatott együttműködésről, de az egészségügyi robotizációban rejlő lehetőségekről is tárgyaltak. Igazi szenzáció lett annak a férfinak a videója, aki nem mindennapi módon szórakoztatta az akváriumban élő házi kedvencét. Az Index cikkéből kiderül, saját kezüleg épített az aranyhalnak egy mini hullámvasutat. A különleges vízi pálya a padló mentén kanyarog, a halat pedig egy vékony vízsugár repíti végig rajta. Látványra egyszerre szokatlan és lenyűgöző, így nem csoda, hogy a videó villámgyorsan bejárta az internetet.
3: Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Maradunk a nyár ritmusánál, de most egy kis hazai ízzel kezdünk. Júli következik a legjobb című dalával, amely után nem lassítunk. Érkezik Kim Petras, aki a Future Stars Now című slágerrel gondoskodik arról, hogy tovább pörögjön a hangulat. Kapcsolják fel a hangerőt, indul a zene.

Pörögnek tovább hamarosan a slágerek, most viszont jön a horoszkóp rovat, nézzük, hogy milyen napra számíthatnak. Kedves Kos, a napi horoszkóp szerint nagy meglepetésben lehet ma része, valami olyan történik, ami megváltoztathatja eddigi terveit és elképzeléseit. Kedves Bika, ma minden szavát jól megfontolja és minden szava célba is érhet, világosan és tisztán lát dolgokat. Nézzük az ikreket, ez a nap sokkal jobban alakulhat, mint azt előre eltervezte volna. Amitől félt, az a veszély elmúlik a feje fölül. Kedves Rák, a mai napon szokatlan támadásnak lehet kitéve, talán a munkahelyén áskálódnak ön ellen, talán a baráti körében akad egy ellenlábas. A támadás azonban jó alkalmat teremt arra, hogy lemérje az erejét. Nézzük az oroszlánokat, széles jókedvel vághat bele nem csak az új szerelembe az oroszlán, de ha erre épp nem is vágyik, valami új sportágba vagy üzletbe is. Kedves szűz, minden aggodalma semmivé lehet egy pillanat alatt. Új távlatok nyílhatnak meg ön előtt, amit eddig csak gátlásnak érzett, mostantól támasznak tűnhet fel az ön szemében. Hamarosan mérlegek, előtte zene.

Nézzük, milyen napot jósolnak a csillagok a mérlegeknek. Folytatjuk tovább a kirakatban a horoszkóp rovatot. Úgy érezheti, hogy a világ összeesküdött most ön ellen, ma különösen sok támadás érheti. Ez az ön lelki alkatából is adódhat. Ha gyengének mutatja magát, akkor azt hiszik, hogy könnyedén megtámadhatják. Ilyen a világ és az emberi természet. Kedves Skorpió, ma apróbb konfliktusai lehetnek a kedvesével vagy a főnökével, esetleg mindkettővel. Ezek inkább érzelmi alapú zűrök, amiket kellő higgadtsággal és nagyvonalúsággal kezelve könnyen úrrá lehet felettük. Engedj el a dühöt! Kedves nyilas, legyen egy kissé kevésbé konok ma. Az akaratossággal nem sokat érhet el ott, ahol az érzelmeké a főszerep. A megbocsátás és a türelem is nagyon szép erények. Nézzük, milyen nap vár a bakokra. Kiegyensúlyozottság és harmónia jellemzi a mai napját a baknak, nem is lehet semmi oka a panaszra, ha csak az nem, hogy a társaságnak egy kicsit hiány van. Kedves vízöntő, ma a szokásosnál jobban forog az agya. Mindent meg tud oldani, ami eddig nehézséget okozott, amiben beletörött a bicskája. Legyen ma kreatív. Végül pedig érzékeny és sebezhető hangulatban találja önt a mai nap, kedves halak. Ez persze a legnagyobb terhet a párjára rója, ám nem várhatja el még tőle sem, hogy minden bánatában maradéktalanul osztozzon önnel, főleg, hogyha ön túlzásokba esik, és szükségtelenül pánikol. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy megasláger.

a megaslágerek között menő ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat brokkoli krémleves, levesgyöngyelt, kínai mézes szezámmagos csirkemell, párolt rizselt, sertésszelet péknémódra, tepsis burgonyával és csemege uborkával. Várják Önöket Balassagyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat grízgaluskaleves, csontleves, rántott sajt rizssel tartárral, sümegi sertésszelet burgonyapürével és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
8: Nem vagy normális.
7: Ez az egész egyfajta újjászületés.
5: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
2: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. július 31-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
2: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Horváth Burai Adrient, a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona igazgatónőjét hallják.
10: Ha szeretjük volna, hogyha egy kicsit megismeri az intézményünket nagyobb részt a város, illetve a megye, próbáltuk így a Barátságvilágnapja alkalmából valami egyedivel is emlékezetessé tenni ezt a napot, és mivel nagyon jóban vagyunk a hozzátartozókkal, a dolgozóink is nagyon jó közösséget alkotnak, úgy gondoltuk, hogy ha meg tudunk mozgatni közel 200 embert, akkor megmozgatjuk őket, megmutatjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és körbeálltuk az intézményt. Mint egymás kezét fogva. Ez volt igazából a cél, hogy minél többen lássák, hogy ez egy jó hely. A kollégáim szinte mindegyikek nagyon büszke vagyok, mert borzasztó nehéz volt, hetek óta szerveztük már ezt a dolgot, ugye ennyi embert megmozgatni, a fenti emeleti lakóinkat lehozni, kerekesszékbe kitenni, szinte majdnem minden kollégám részt vett benne, de nagy részt a mentálhigiénés csoport szervezte meg, úgyhogy nekik egy hatalmas dicséret ezért.
2: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a balassagyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patkarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. Balogh László esperest plébánost hallják.
11: Iroda idő az nem változik, ez a hétfőtől pénteki 9-től délig, plusz szerdai napon a fő plébánián még a délután 3-tól 5-ig, tehát ezek mind megmaradnak. Az biztos volt, hogy egy délelőttöt át fogok menni a fő plébániára, hogy ott kiszámíthatóan ott találjanak, ha valaki velem, konkrétan velem akar találkozni, és ez nagyon úgy nézem, hogy ez a szerda lesz. Ezt azért mondom, hogy akkor ez talán egy kicsit akkor terjedjen el, de hogyha valaki meg akar találni a többi időpontban, akkor meg ide is átjöhet. A 4 felsorolt falu, tehát még egyszer Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc, ott sem változnak a vasárnapi időpontok. És ugye általában úgy mondhatjuk azt, hogy egy hónapban 4 szentmise van, vasárnap, néha van 5. De a szisztematikusan fel van osztva, tehát én november 1-ig már látom azt, hogy ki mikor hova megy. Tehát ezt már tavasz óta ezen dolgoztunk konkrétan, és köszönöm ezek a munkatársaknak, mint a Szent Háromság plébániáján mind itt, akik ebben részt vettek, hogy lássuk, hogy még egy szent misét sem kellett arrébb tenni, de ebből a négy vasárnapból egyszer havonta, még egyszer mondom, szisztematikusan előreláthatóan fel van osztva, hogy akkor ige liturgia lesz. Tehát itt Kmeti Zsolt diakonus ugye itt lép a képbe.
2: Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek, ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost, majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon, egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel kétharmadát tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen három távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
5: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
7: Nagyot szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós show műsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

érkezik egy megasláger a mai ünnepelteknek, az Oszkároknak, az Ilonáknak, a Heléneknek, valamint azoknak, akik a mai napon születtek július 31-én. Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származik, angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség és dárda. Az Ilona, a Heléna régi magyarosodott alakváltozata. Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori trója regény Szép Ilonája is szerepet játszott. A Helén pedig a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. Nagyon boldog névnapot és nagyon boldog születésnapot kívánok!

filmajánló rovattal megyünk tovább a megaslágerek között. Érdemes megnézni Brad Pitt és Javier Bardem főszereplésével az F1 című filmet. Valaha mindenki azt hitte, hogy ő lesz a leggyorsabb. Sonny a Forma 1 nagy ígéreteként kezdte a versenyzést, de egy hatalmas karambol során megégett és kiégett. Ma már egy furgonban él, iszik és szerencsejátékozik. Valami mégis lehet még benne, mert egy nehezen boldoguló Forma 1-es csapat főnöke Ruben váratlan ajánlattal keresi meg. Még egyszer, utoljára próbáljon szerencsét, térjen vissza a nagy versenyhez, és nem utolsó sorban mentse meg őket. A másik pilótájuk Joshua kezdő, de rakéta tempóban él, és semmi sem drága neki a győzelemért. Feldübörögnek a motorok, de Sonnyt utoléri a múltja, arra is rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét, a megváltás felé vezető úton viszont senki sem mehet végig egyedül. Brad Pitt és Javier Bardem főszereplésével ez az F1 a film.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
9: Nem vagy normális.
8: Ez az egész egyfajta újjászületés.
10: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
11: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
12: Reklámot hallottak.
11: 13 óra van.
12: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva jó járt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztói körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen 3 távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren. Az Orbán kormány után a Tisza alatt is vizsgálat indul a bűnvadászok ellen, tudatta a Mi Hazánk alelnöke az MTI-vel. A közlemény szerint ombudsmani lépés történik a csapattal szemben, ahogy 2025 tavaszán, még a Fidesz kormány idején, amikor szintén történt hatósági fellépés ellenük. Bakusza Zoltán szerint ebből is jól látszik tehát, hogy nincs itt semmiféle rendszerváltás. A politikus szerint a bűnvadászok tevékenységükkel az elmúlt években több 100 millió forint értékű ingatlant juttattak vissza a jogos tulajdonosaikhoz, amire a magyar hatóságok képtelenek voltak. Hozzátette, a Mi Hazánk határozott álláspontja, hogy a mindenkori magyar kormányoknak azon kellene dolgozniuk, hogy a hatóságok eredményesebben tudjanak gátat szabni a bűnözésnek, a tisztességes emberek tulajdonának védelmében. Azt gondolja, a szervezet ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket. A franciaországi erdőtüzek mellett újabb időjárási jelenség sújtja a lakosságot. Több helyen füstből keletkező hatalmas úgynevezett tűzfelhők alakultak ki, írja a hvg.hu. A cikk szerint amennyiben a tűz kellően nagy, lényegében saját időjárást hoz létre. Ebből fakadnak a tűzfelhők, amelyek hasonlítanak a zivatart okozó felhőkhöz, de akkor alakulnak ki, amikor az intenzív hő a füstöt, hamut és vízgőzt magasba emeli a légkörben. A jelenség azért is aggasztó, mert felgyorsíthatja a tűz tovább terjedését. Igazi szenzáció lett annak a férfinak a videója, aki nem mindennapi módon szórakoztatta az akváriumban élő házi kedvencét. Az Index cikkéből kiderül, saját kezűleg épített az aranyhalnak egy mini hullámvasutat. A különleges vízi pálya a padló mentén kanyarog, a halat pedig egy vékony vízsugár repíti végig rajta. Látványra egyszerre szokatlan és lenyűgöző, így nem csoda, hogy a videó villámgyorsan bejárta az internetet. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Film Archívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
9: Időjárás.
13: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
13: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
15: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, indul egy újabb óra, program ajánló következik. Ha péntek délután egy igazán különleges, ráadásul ingyenes zenei programot keresnek, akkor érdemes Bánkra látogatni. Július 31-én, pénteken délután 5 órától a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében a Bánki vízi színpadon rendezik meg a második Fúvós Fészek zenekari tábor záró koncertjét. A táborban egy héten át az ország különböző pontjairól érkezett, fiatal hangszeresek dolgoztak együtt, akik két karmester irányításával szólampróbákon és közös zenekari próbákon készültek a nagy közönség előtt bemutatkozó koncertre. A pénteki előadáson könnyű zenei fúvós zenekari átiratok csendülnek fel, így a közönség ismert dallamokat hallhat egy különleges, lendületes hangszerelésben. A koncert nem csak a tábor résztvevőinek jelent ünnepi lezárást, hanem minden zenekedvelő számára remek kikapcsolódást ígér. A program ingyenesen látogatható, így akár egy családi kirándulással, vagy egy kellemes tóparti sétával is összeköthető. Tehát még egyszer, július 31-én, pénteken délután 5 órától táborzáró fúvó zenekari koncert a Bánki vízi színpadon, a Bánki Nyár 2026 programsorozat részeként. Ha szeretik az élőzenét és szeretnének tehetséges fiatal muzsikusokat hallani, akkor ezt a programot semmiképpen se hagyják ki.

Napi könyvajánlóval megyünk tovább a kirakatban, benne pedig a híres színésznő könyve, Cameron Diaz, a Hosszú élet könyve. Amikor Cameron Diaz betöltötte a 39. életévét, nem volt olyan interjú, amelyben az újságírók ne kérdezték volna meg, hogy fél-e a közelgő 40-től. Ahogy a koromra vonatkozó kérdések állandó elemeivé váltak az interjúknak, rájöttem, hogy milyen nagyon félünk is az öregedéstől, mondta Cameron. A Test könyve című kötet folytatásában a világsztár az étkezés és a mozgás fontosságát helyezi új megvilágításba. A legfrissebb kutatások tükrében segít megérteni, hogyan befolyásolja az öregedés a testünk működését, milyen eltérő hatásokat gyakorol a férfiakra és a nőkre. Érdemes beszerezni Cameron Diaz könyvét, a Hosszú élet könyvét.

Madács mozis ajánlóval folytatjuk tovább a kirakatot. A mai délután folyamán Balassagyarmaton 2-től és 4-től megnézhetik a gyerekekkel a Marsupilami című filmet, illetve a Váján át is szintén 2-től. Ókember vadonatúj nap 2:30-tól, 3-tól, 5:30-tól és este 8-tól. Toy Story 5. rész 4 órától. Odüsszeia 5-től és 8-tól. Az ördög Prádát visel 2. része 3:45-tól. Vadászidény 2. rész 6 órától. Este 8-tól pedig megnézhetik a Dermesztőkort, a Motor Cityt és a Gonosz Halott Ég című horrorfilmet. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
12: Nem vagy normális.
11: Ez az egész egyfajta újjászületés.
9: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. Az Orbán kormány után a Tisza alatt is vizsgálat indul a bűnvadászok ellen, tudatta a Mi Hazánk alelnöke az MTI-vel. A közlemény szerint ombudsmani lépés történik a csapattal szemben, ahogy 2025 tavaszán, még a Fidesz kormány idején, amikor szintén történt hatósági fellépés ellenük. Bakusza Zoltán szerint ebből is jól látszik tehát, hogy nincs itt semmiféle rendszerváltás. A politikus szerint a bűnvadászok tevékenységükkel az elmúlt években több 100 millió forint értékű ingatlant juttattak vissza a jogos tulajdonosaikhoz, amire a magyar hatóságok képtelenek voltak. Hozzátette, a Mi Hazánk határozott álláspontja, hogy a mindenkori magyar kormányoknak azon kellene dolgozniuk, hogy a hatóságok eredményesebben tudjanak gátat szabni a bűnözésnek, a tisztességes emberek tulajdonának védelmében. Azt gondolja, a szervezet ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket. Szlovákia és Kína közötti jó kapcsolatok megfelelő alapul szolgálnak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebb bétételéhez, mutatott rá a szlovák köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a kínai miniszterelnökkel és a kínai parlament elnökével. A felvidék.ma hírportál szerint a találkozón szó esett többek között a modern technológiák és az autóipar területén folytatott együttműködésről, de az egészségügyi robotizációban rejlő lehetőségekről is tárgyaltak. Igazi szenzáció lett annak a férfinak a videója, aki nem mindennapi módon szórakoztatta az akváriumban élő házi kedvencét. Az Index cikkéből kiderül, saját kezűleg épített az aranyhalnak egy mini hullámvasutat. A különleges vízi pálya a padló mentén kanyarog, a halat pedig egy vékony vízsugár repíti végig rajta. Látványra egyszerre szokatlan és lenyűgöző, így nem csoda, hogy a videó villám gyorsan bejárta az internetet.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
3: Időjárás.
13: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
3: Közlekedés.
14: Közlekedés.
13: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
15: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, a programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majlát Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

nem adok el. Napi életmód rovat a kirakatban, benne pedig a masszázsal foglalkozunk, hiszen sokan szeretnek masszázsszalonba járni. Egy-egy terápiás kezelést követően úgy érezhetjük magunkat, mint a kicseréltek volna. Nem csak a testünk lélegzik fel egy-egy kezelést követően, de lelkileg is sokkal jobban érezhetjük magunkat. A masszázsnak rengeteg előnye van, nem csak az izmok ellazításában segít, hanem csökkentheti a stresszt, a szorongás és a depresszió tüneteit is. Jobb vérkeringést eredményez, és még a nyirokrendszert is stimulálja. Ha ízületi gyulladásban vagy más mozgásszervi betegségben szenvedünk, akkor számíthatunk arra is egy-egy masszázskezelést követően, hogy sokkal rugalmasabbak leszünk, és fokozódni fog a mobilitásunk. Hozzáértők szerint, amennyiben testi panaszaink vannak, vagy a lelkünket szeretnénk masszázs segítségével gyógyítani, akkor heti vagy két hetente egy alkalommal mindenképpen el kell mennünk egy szalomba, hogy aztán jobban, komfortosabban érezzük magunkat. Hamarosan folytatjuk napi témánkat, de előtte zenélünk.

A masszázssal foglalkozunk a mai életmód rovatban, a kirakatban. A masszázs mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomást csökkenteni tudja, sportolóknál is gyakran alkalmaznak masszázsterápiát, mivel jelentősen fokozza a sport teljesítményt. A rendszeres masszázs nagyon hatékonyan csökkenti az izmok merevségét, az izmokban kialakult feszültséget, mindemellett fokozza a szervezetben a véráramlást, csökkenti a stresszt és jobb hangulatot eredményez. A fényterápiát nagyon gyakran használják szezonális affektív rendellenesség esetén, amely a depressziónak az egyik válfaja. A fényterápia segíthet szabályozni a hangulatot és javítja a depresszió tüneteit. Az alternatív terápiák, mint például a meditáció, a masszázs, az akupunktúra és a gyógynövény kiegészítők szintén segíthetnek a szorongásos tünetek kezelésében. Take it to the past now. Yeah.

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
5: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
6: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Film Archívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
1: Időjárás.
6: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat, indul egy újabb óra, programajánló következik. Ha péntek délután egy igazán különleges, ráadásul ingyenes zenei programot keresnek, akkor érdemes Bánkra látogatni. Július 31-én, pénteken délután 5 órától a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében a Bánki Vízi Színpadon rendezik meg a második Fúvós Fészek zenekari tábor záró koncertjét. A táborban egy héten át az ország különböző pontjairól érkezett, fiatal hangszeresek dolgoztak együtt, akik két karmester irányításával szólampróbákon és közös zenekari próbákon készültek a nagy közönség előtt bemutatkozó koncertre. A pénteki előadáson könnyű zenei fúvós zenekari átiratok csendülnek fel, így a közönség ismert dallamokat hallhat egy különleges, lendületes hangszerelésben. A koncert nem csak a tábor résztvevőinek jelent ünnepi lezárást, hanem minden zenekedvelő számára remek kikapcsolódást ígér. A program ingyenesen látogatható, így akár egy családi kirándulással, vagy egy kellemes tóparti sétával is összeköthető. Tehát még egyszer, július 31-én, pénteken délután 5 órától táborzáró fúvó zenekari koncert a Bánki Vízi Színpadon, a Bánki Nyár 2026 programsorozat részeként. Ha szeretik az élő zenét és szeretnének tehetséges fiatal muzsikusokat hallani, akkor ezt a programot semmiképpen se hagyják ki.

csodaszép kikötők a mai nagyvilág rovatban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, már is kezdjük Velencével, Olaszországgal. Velencébe behajózni valóban az egyik legkülönlegesebb érzés. Az Adria királynőjeként is emlegetett romantikus város épületeinek alját évszázadok óta ostromolja a víz. 10 millió vörös fenyőből készült ősi cölöpökön nyugszik, melyek akár 8 méter mélységig is lenyúlva a tengerfenék agyagos rétegeibe ágyazva biztosítják a stabilitását. Marseille, Franciaország. Franciaországban gyönyörű szép a kikötő, a város történelme onnantól fogva a Vieuport körül forog, hogy Krisztus előtt 600 körül egy csapat görög kikötött a partjainál. A kikötőben sétálva nem csak a ringatózó csónakok és hajók romantikus képe, de a tengeri csemegéket kínáló halászok pultjainak látványa miatt is érdemes elidőzni. Hamarosan folytatjuk Görögországgal, de előtte zenélünk.

És ahogy ígértem, folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot Görögországgal, méghozzá egy nagyon jó kis helyjel, Firával, Santorinivel. A görög Santorinire is különleges kaland a tenger felől megérkezni. A vulkanikus eredetű sziklaszirtek tetején egyensúlyozó, hófehérre meszelt házak a távolból úgy festenek, mint a havas hegycsúcsokat látnánk. Ha tengerjáró hajón érkeznénk ide, akkor érdemes tudni, hogy a hatalmas hajók nem tudják teljesen megközelíteni a szigetet. Először a nagy hajóról le kell mászni egy kis hajóra, és azzal lehet elmenni a régi kikötőig. Folytatjuk tovább a kalandozásunkat Nizzában. A földközi tenger legfényűzőbb pontja a francia rivierán található, és Európa egyik legelismertebb kikötője. A tengert átszelő hajók és jaktok egyik fő kikötőjeként tűnik ki, városnézési lehetőségekkel, mesés üzletekkel, stílusos lakókkal és érdekes óvárossal. A francia riviera egyik legszebb városában az a jó, hogy bár luxus helyszínként gondolunk rá, amikor az utcáin sétálunk, mégsem egy gicses várost látunk magunk előtt. Érdemes megnézni Nizzát is.

0: Ez volt a Kirakat. Péntek délután 4 órához értünk. Jó munkát azoknak, akik még nem tették le a lantot, akik viszont már befejezték már a munkát, azoknak jó pihenést kívánok. Mindenkinek kellemes hétvégét. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert.

0: CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
6: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
6: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
6: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
10: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
11: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a balassagyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel 2/3 tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját. A szabályozott áru 95-ös benzin literje jelenleg 1,60 euró, vagyis 580 forint, a dízelé 1,82 euró, vagyis 660 forint az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energia árok tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az uniós minimumra csökkentette a jövedéki adót, és 2 hónapra eltörölt több az üzemanyagokat terhelő díjat és adót. Mindeközben Olaszországban is a benzinár emelkedés megfékezésén dolgoznak. Többek között Milánóban és az autópályákon a literár 2,60 € fölé nőtt.
13: Melegben hideg, hidegben meleg.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
13: Minden, ami klíma.
15: Időjárás.
12: Fokozódik a hőség, ma a legmelegebb órákban 38 Celsius fok is lehet, vigyázzanak magukra.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
13: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
13: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban.
16: Megafon. Nagyot szól.

0: how much I love you.
1: Újra átélni a 90-es éveket.
2: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, melyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmatiaknak is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek, ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost, majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon, egyedül indult túrázni Pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a Sziklás Lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztói körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták, elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható a Szügybel területén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körültekintően.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos

0: nyugodtan időre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
3: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
4: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
3: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
5: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
7: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátság Világnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, melyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbizottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni.
9: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható a Szügy belterületén, Csörökben a Gödöllői úton és Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. A nagy melegre való tekintettel is vezessenek körül tekintően.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szabadság.

0: ottos és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
1: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 31-én a mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátság Világnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, mellyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmatiaknak is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Horváth Burai Adrient, a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona igazgató nőjét hallják.
5: Azt szerettük volna, hogyha egy kicsit megismeri az intézményünket nagyobb részt a város, illetve a megye. Próbáltuk így a Barátság Világnapja alkalmából valami egyedivel is emlékezetessé tenni ezt a napot, és mivel nagyon jóban vagyunk a hozzátartozókkal, a dolgozóink is nagyon jó közösséget alkotnak, úgy gondoltuk, hogy ha meg tudunk mozgatni közel 200 embert, akkor megmozgatjuk őket, megmutatjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és körbeálltuk az intézményt egymás kezét fogva. Ez volt igazából a cél, hogy minél többen lássák, hogy ez egy jó hely. A kollégáim szinte mindegyikek nagyon büszke vagyok, mert borzasztó nehéz volt, hetek óta szerveztük már ezt a dolgot, ugye ennyi embert megmozgatni, a fenti emeleti lakóinkat lehozni, kerekesszékbe kitenni, szinte majdnem minden kollégám részt vett benne, de nagy részt a mentálhigiénés csoport szervezte meg, úgyhogy nekik egy hatalmas dicséret ezért.
3: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a balassagyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. Balogh László esperest plébánost hallják.
6: Iroda idő az nem változik, ez a hétfőtől pénteki 9-től délig, plusz szerdai napon a fő plébánián még a délután 3-tól 5-ig, tehát ezek mind megmaradnak. Az biztos volt, hogy egy délelőttöt át fogok menni a fő plébániára, hogy ott kiszámíthatóan ott találjanak, ha valaki konkrétan velem akar találkozni, és ez nagyon úgy nézem, hogy ez a szerda lesz. Ezt azért mondom, hogy akkor ez talán egy kicsit akkor terjedjen el, de hogyha valaki meg akar találni a többi időpontban, akkor meg ide is átjöhet. A 4 felsorolt falu, tehát még egyszer Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc, ott sem változnak a vasárnapi időpontok. És ugye általában úgy mondhatjuk azt, hogy egy hónapban 4 szentmise van, vasárnap, néha van 5. De a szisztematikusan fel van osztva, tehát én november 1-ig már látom azt, hogy ki mikor hova megy. Tehát ezt már tavasz óta ezen dolgoztunk konkrétan, és köszönt ezek a munkatársaknak, mint a Szent Háromság plébánián, mind itt, akik ebben részt vettek, hogy lássuk, hogy még egy szentmisét sem kellett arrébb tenni, de ebből a 4 vasárnapból egyszer havonta, még egyszer mondom, szisztematikusan előreláthatóan fel van az, hogy akkor igeliturgia lesz. Tehát itt Kmeti Zsolt diakonus, ugye itt lép a képbe.
3: Hét nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek, ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost, majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon, egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel kétharmadát tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen három távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton is. Óvatosan vezessenek.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.

0: állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
1: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Két nap alatt kétszer mentettek a pásztói rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni Pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen három távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren. Az Orbán kormány után a Tisza alatt is vizsgálat indul a bűnvadászok ellen, tudatta a Mi Hazánk alelnöke az MTI-vel. A közlemény szerint ombudsmani lépés történik a csapattal szemben, ahogy 2025 tavaszán, még a Fidesz kormány idején, amikor szintén történt hatósági fellépés ellenük. Bakusza Zoltán szerint ebből is jól látszik tehát, hogy nincs itt semmiféle rendszerváltás. A politikus szerint a bűnvadászok tevékenységükkel az elmúlt években több 100 millió forint értékű ingatlant juttattak vissza a jogos tulajdonosaikhoz, amire a magyar hatóságok képtelenek voltak. Hozzátette, a Mi Hazánk határozott álláspontja, hogy a mindenkori magyar kormányoknak azon kellene dolgozniuk, hogy a hatóságok eredményesebben tudjanak gátat szabni a bűnözésnek a tisztességes emberek tulajdonának védelmében. Azt gondolja, a szervezet ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket. A franciaországi erdőtüzek mellett újabb időjárási jelenség sújtja a lakosságot. Több helyen füstből keletkező hatalmas úgynevezett tűzfelhők alakultak ki, írja a hvg.hu. A cikk szerint amennyiben a tűz kellően nagy, lényegében saját időjárást hoz létre. Ebből fakadnak a tűzfelhők, amelyek hasonlítanak a zivatart okozó felhőkhöz, de akkor alakulnak ki, amikor az intenzív hő a füstöt, hamut és vízgőzt magasba emeli a légkörben. A jelenség azért is aggasztó, mert felgyorsíthatja a tűz tovább terjedését. Igazi szenzáció lett annak a férfinak a videója, aki nem mindennapi módon szórakoztatta az akváriumban élő házi kedvencét. Az Index cikkéből kiderül, saját kezüleg épített az aranyhalnak egy mini hullámvasutat. A különleges vízi pálya a padló mentén kanyarog, a halat pedig egy vékony vízsugár repíti végig rajta. Látványra egyszerre szokatlan és lenyűgöző, így nem csoda, hogy a videó villámgyorsan bejárta az internetet. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Film Archívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
6: Közlekedés.
8: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton is. Óvatosan vezessenek.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
10: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy én legyek az első, hisz a fődíj egy csíkos napelgyő, majd a fejed fölött az fog...
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a balassagyarmati Szentháromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szentháromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel 2/3-át tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a Flirt motorvonatok állapotát. Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját. A szabályozott áru 95-ös benzin literje jelenleg 1,60 euró, vagyis 580 forint, a dízelé 1,82 euró, vagyis 660 forint az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energia árok tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az uniós minimumra csökkentette a jövedéki adót, és 2 hónapra eltörölt több az üzemanyagokat terhelő díjat és adót. Mindeközben Olaszországban is a benzinár emelkedés megfékezésén dolgoznak. Többek között Milánóban és az autópályákon a literár 2,60 euró fölé nőtt.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton is. Óvatosan vezessenek.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a flört motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék.

0: csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a flirt motorvonatok állapotát. Az Orbán kormány után a Tisza alatt is vizsgálat indul a bűnvadászok ellen, tudatta a Mi Hazánk alelnöke az MTI-vel. A közlemény szerint ombudsmani lépés történik a csapattal szemben, ahogy 2025 tavaszán, még a Fidesz kormány idején, amikor szintén történt hatósági fellépés ellenük. Bakusza Zoltán szerint ebből is jól látszik tehát, hogy nincs itt semmiféle rendszerváltás. A politikus szerint a bűnvadászok tevékenységükkel az elmúlt években több 100 millió forint értékű ingatlant juttattak vissza a jogos tulajdonosaikhoz, amire a magyar hatóságok képtelenek voltak. Hozzátette, a Mi Hazánk határozott álláspontja, hogy a mindenkori magyar kormányoknak azon kellene dolgozniuk, hogy a hatóságok eredményesebben tudjanak gátat szabni a bűnözésnek a tisztességes emberek tulajdonának védelmében. Azt gondolja, a szervezet ellen nem eljárást kellene indítani, hanem megköszönni a tevékenységüket. Szlovákia és Kína közötti jó kapcsolatok megfelelő alapul szolgálnak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés intenzívebb bétételéhez, mutatott rá a szlovák köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a kínai miniszterelnökkel és a kínai parlament elnökével. A felvidék.ma hírportál szerint a találkozón szó esett többek között a modern technológiák és az autóipar területén folytatott együttműködésről, de az egészségügyi robotizációban rejlő lehetőségekről is tárgyaltak. Igazi szenzáció lett annak a férfinak a videója, aki nem mindennapi módon szórakoztatta az akváriumban élő házi kedvencét. Az Index cikkéből kiderül, saját kezüleg épített az aranyhalnak egy mini hullámvasutat. A különleges vízi pálya a padló mentén kanyarog, a halat pedig egy vékony vízsugár repíti végig rajta. Látványra egyszerre szokatlan és lenyűgöző, így nem csoda, hogy a videó villámgyorsan bejárta az internetet.
1: Közlekedés.
0: Északai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton is. Óvatosan vezessenek!
2: És most!
3: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
2: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 31-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Különleges performanszal készültek a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona lakói és dolgozói a Barátságvilágnapja alkalmából. Az egybegyűltek hozzátartozóik, az ápolók, mentálhigiénés szakemberek és a kiszolgáló személyzet egymás kezét fogva egy nagy kört alkotva közre fogták az otthon épületét. Horváth Burai Adrien igazgatónő a Megafonnak elárulta, egyre gyakrabban szerveznek ilyen eseményeket az intézményben, melyel egyrészt kicsit kizökkentik a gondozottakat a mindennapi rutinból, másrészt a balassagyarmati is megmutatják, milyen élet van a falakon belül. Hozzátette, bár a felvételek alapján könnyűnek tűnhet, nagy szervezést és odafigyelést igényelt az akció, hiszen sok bentlakó nehezen közlekedik, az emeletről pedig még nagyobb kihívás volt megmozgatni őket. Horváth Burai Adrient, a balassagyarmati Szent Erzsébet idősek otthona igazgatónőjét hallják.
4: Ha szerettük volna, hogyha egy kicsit meg is

0: ismeri az intézményünket nagyobb részt a város, illetve a megye. Próbáltuk így a Barátság Világnapja alkalmából valami egyedivel is emlékezetessé tenni ezt a napot, és mivel nagyon jóban vagyunk a hozzátartozókkal, a dolgozóink is nagyon jó közösséget alkotnak, úgy gondoltuk, hogy ha meg tudunk mozgatni közel 200 embert, akkor megmozgatjuk őket, megmutatjuk, hogy meg tudjuk csinálni, és körbeálltuk az intézményt egymás kezét fogva. Ez volt igazából a cél, hogy minél többen lássák, hogy ez egy jó hely. A kollégáim szinte mindegyikek nagyon büszke vagyok, mert borzasztó nehéz volt, hetek óta szerveztük már ezt a dolgot, ugye ennyi embert megmozgatni, a fenti emeleti lakóinkat lehozni, kerekesszékbe kitenni, szinte majdnem minden kollégám részt vett benne, de nagy részt a mentálhigiénés csoport szervezte meg, úgyhogy nekik egy hatalmas dicséret ezért.
1: Sem a plébániai iroda időben, sem a vasárnapi istentiszteletek rendjében nem lesz jelentős változás azután, hogy a Balassagyarmati Szent Háromság fő plébánia vezetője, Turai János atya augusztus 1-től nyugdíjba vonul. Ezt Balogh László esperes plébános mondta el rádiónknak. Az atya kifejtette, mind a szalézi, mind a Szent Háromság plébánián meg tudják őt találni a hívek, megkötés nélkül bárki bármelyikbe mehet. Hangsúlyozta, sem a balassagyarmati templomokban, illetve Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc esetében sem változnak a vasárnapi miserendek. Ugyanakkor az utóbbi helyszíneken a 4 vasárnapból egyszer igeliturgia lesz Kmeti Zsolt diakónussal. Balogh László esperest plébánost hallják.
2: Iroda idő az nem változik, ez a hétfőtől pénteki 9-től délig, plusz szerdai napon a fő plébánián még a délután 3-tól 5-ig, tehát ezek mind megmaradnak. Az biztos volt, hogy egy délelőttöt át fogok menni a fő plébániára, hogy ott kiszámíthatóan ott találjanak, ha valaki konkrétan velem akar találkozni, és ez nagyon úgy nézem, hogy ez a szerda lesz. Ezt azért mondom, hogy akkor ez talán egy kicsit akkor terjedjen el, de hogyha valaki meg akar találni a többi időpontban, akkor meg ide is átjöhet. A 4 felsorolt falu, tehát még egyszer Csesztve, Ipolyszög, Szügy és Patvarc, ott sem változnak a vasárnapi időpontok. És ugye általában úgy mondhatjuk azt, hogy egy hónapban 4 szentmise van, vasárnap, néha van 5. De a szisztematikusan fel van osztva, tehát én november 1-ig már látom azt, hogy ki mikor hova megy. Tehát ezt már tavasz óta ezen dolgoztunk konkrétan, és köszönt ezek a munkatársaknak, mint a Szent Háromság plébánián, mind itt, akik ebben részt vettek, hogy lássuk, hogy még egy szentmisét sem kellett arrébb tenni, de ebből a 4 vasárnapból egyszer havonta, még egyszer mondom, szisztematikusan előreláthatóan fel van az, hogy akkor igeliturgia lesz. Tehát itt Kmeti Zsolt diakonus ugye itt lép a képbe.
1: 2 nap alatt 2-szer mentettek a pásztori rendőrök. Először az egyenruhások egy erdő tarsai lakásról eltűnt 60 éves beteg, vak és nehezen mozgó személy felkutatásában segítettek, aki után már egy teljes napja kutattak a falubeliek. Megerősített kutyás egységekkel rövid időn belül a sűrű bozótosban először a férfi pulóverére, majd cipőire leltek. Ezután találták meg az eszméleténél lévő, gyengén kommunikáló és tehetetlen lakost. Majd a mentősökkel és a katasztrófavédőkkel közösen biztonságba helyezték. Másnap egy 46 éves budapesti nő tett bejelentést telefonon. Egyedül indult túrázni pásztorról a Mátrában lévő Gortva Jójárt kilátóhoz, majd a visszaúton a sziklás lejtős úton elesett és megsérült a bokája. A pásztori körzeti megbízottak a telefonbeszélgetés során helyismeretük révén azonosították a tartózkodási helyét, és a keresésére indultak. A járőrök hosszabb gyaloglás után megtalálták a sérültet, akinek a szállításához katasztrófavédőket hívtak, és állampolgári segítséget, terepjárót kértek. A vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30% helyett 40%-kal csökkenti a Gödi akkumulátorgyár az ivóvíz fogyasztását. Az ipari forrás felhasználásával kapcsolatban, amely közlésük szerint független a lakossági hálózattól, elmondták, a létesítménybe érkező ipari víz közel 2/3-át tisztított formában visszaküldik a DMRV-nek, amely további tisztítás után visszakerül a Dunába, így ez a mennyiség nem kerül ki a folyó rendszeréből. A korábbi felhívásuk ellenére továbbra is növekszik a Duna-Bogdányi vízfogyasztás, ezért a fővárosi vízművek tegnap délután megint arra kérte a településen élőket, hogy fogyasszanak kevesebb vizet. Úgy fogalmaztak, az elmúlt napokban több alkalommal is kérték Duna-Bogdány lakóinak együttműködését a körültekintő ivóvíz felhasználás érdekében. A vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, így a település vízigénye továbbra is meghaladja a helyi vízbázis rendelkezésre álló kapacitását. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy a vizet kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják, ne locsoljanak, ne mossanak autót, ne most töltsék fel a medencéiket. A település ivóvíz ellátásának biztonsága a következő napokban a Duna-Bogdányi fogyasztók felelős vízhasználatán is múlik. Szeptember 12-én futóversenynek ad otthont Mátra, Verebély, Szentkút. A nemzeti kegyhelyen három távon is indulni lehet, a közös pont a Remete barlang, oda minden futónak fel kell jutnia. Az 5, 12 és 18 kilométeres körök mellett a gyerekek is rajthoz állhatnak majd 600 és 1500 méteren.
3: Közlekedés.
1: Északai trafipax várható a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton is. Óvatosan vezessenek.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
4: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerület vezetőjét, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Hozzátette, az elmúlt 2 hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által lefolytatott vizsgálat azt is világossá tette, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták. Elmondása szerint döbbenetes állapotokra bukkantak. A szervezeteknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. Magyar Péter arról is beszélt, augusztus 20-án az összes igazgatói pozíciót nyilvános kiíráson hirdetik meg, és szemben a korábbi módszerrel a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott vezetők 5 évre fognak megbízást kapni. A gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a flirt motorvonatok 40 Celsius fok feletti hőségben is biztonságosan közlekedhessenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt tájékoztatása szerint több azonnali, illetve hosszabb távú intézkedést vezettek be, hogy a június végi

0: Hasonló esetek kockázatát a lehető legkisebbre csökkentsék, miközben tartósabb műszaki megoldásokon is munkálkodnak. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek. Emellett bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön működtetési eljárást a járművek terhelésének csökkentése érdekében, valamint a MÁV műszaki és forgalmi szakemberei kiemelt figyelemmel követik a flirt motorvonatok állapotát. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték az élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új génkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet mellett a Greenpeace Magyarországnak és a Magyar Biokultúra Szövetségnek címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontja szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A budapesti klasszikus film maratonon mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s restaurált változatát. A Nemzeti Filmarchívum és Filmlabor, valamint a Gyűrűk ura trilógiát is rendező Peter Jackson új-zélandi csapata újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, valamint Dunakeszin a Fóti úton is. Óvatosan vezessenek.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Nulla óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 1-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte a teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban, 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is. Holnap újraindulhat a százhalombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztivál jegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg. Az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassa gyarmaton mutatta be új videoklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest második kerületi önkormányzatánál és a városrész több intézményénél pénteken. A szinte teljes baloldal támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés végrehajtás intézményben. A Facebookon azt írta, az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban 17 óra után. A polgármester hangsúlyozta, most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény utcai piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nem csak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is. Holnap újraindulhat a 100 halombattai Dunamenti erőmű meghibásodás miatt lát blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművében szerdán a Paksi atomerőmű egyik blokkjának kiesésével egy időben állt le az áramtermelés, miután a G3 blokk tervezett indításakor egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. Ez a leállás az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején, a paksi kiesés mellett további 380 megawattos teljesítménycsökkenést jelent. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, jelen időszakban, amikor a magyarországi villamos energiatermelés kapacitása jelentősen csökkent, minden szomszédos országból vásárolnak elektromos áramot. Kiemelte, hogy Ukrajnából is érkezik energiaimport. Részletfizetéssel is lehet bulizni az idei Sziget Fesztiválon, jelentették be a szervezők. A konstrukciót üzemeltető pénzügyi társaság szerint a fesztiváljegy vásárlása sokaknak egy előzőleg gondosan megtervezett vásárlás jelent, mert annyira drága. A napi jegyek 26 ezer és 80 ezer forint között vehetők meg, az ötnapos fesztiváli bérletért akár 244 ezer forintot is fizetni kell. Balassa Gyarmaton mutatta be új videóklipjét az énekes, basszusgitáros Gáspár Laci. A nógrádi születésű sztár a helyi moziba hívta meg a közönséget, ahol a Vásznon jelent meg először a 80-as években című dalhoz készült videó. A zenész nosztalgikus hangulatú dalában arra emlékezik vissza, hogy bár szinte semmi sem volt, mégis mindene megvolt, mert Balassa Gyarmathoz fűződnek eddigi életének legszebb emlékei. A slágert már a Megafon is játsza.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.